fiatal muzsikusokból álló Tindi a zenekar 2024 márciusában volt a Dankó Rádió vendége. A Lakodalmak és a Kukuj című összeállításokat idézzük fel abból a koncertből.

Annak apropóján, hogy szombaton, szeptember 19-én 10 óra 4 perctől újra élő népzenei stúdiókoncerttel jelentkezik csatornánk, melynek vendége a Carmina Danubiana együttes lesz. Most következzen a Szalai Fatima vezette Ámor Fati zenekar koncertjének néhány részlete, akik 2024. szeptemberében voltak vendégeink. A Nagyhegyi Tolvaj balladája és gyimesi dallamok, aztán a Talányfejtő lány meséje szól ebből a koncertből.

Ámor Fati zenekar 2024. szeptemberi koncertjéből még egy részletet választottam ma esti Táncházban című műsorunkba, ez pedig az Ifjú boszorkány éneke.

esti táncházban című műsorunkban élő népzenei stúdiókoncert sorozatunk eddigi vendégei muzsikálnak. Ezzel szeretném felhívni figyelmüket arra, hogy szombaton 10 óra 4 perctől folytatódik ez a sorozat. A Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékezik majd stúdiónk vendége, a Carmina Danubiana zenekar. Adásunk végén a Halmos Béla Vándordíjjal kitüntetett prímás Kovács Márton vezette Budapest mezőségben játszik, akik tavaly novemberben voltak stúdiónk vendégei. Akkor és most a Budapest mezőségbenddel énekelt Fekete Borbála. A Jára kislány és egy román pár szól ebből a koncertből, s e két összeállítással zárul Ma esti táncházban című műsorunk. Mára munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Fóti Tamás nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.

0: Tudta-e? Napi Népzenei Szótárunkban ma Népzenei Nyomozóiroda Bolya Mátyással és Balogh Mariannával.
1: A módvai magyarok tánczenei repertoárja kevés Kárpát-medencei jellegzetességet mutat, sokkal inkább a balkáni repertoárhoz kapcsolható. Van azonban néhány kivétel. Ilyen a Gergel vagy Gergel tánc is, amennél a dallam és a szöveg viszonylag szoros kapcsolatban van. Vendégeink a Rézeleje fanfárosok.
2: A Népzenei Nyomozóiroda 553. adását hallják.

Az összeállítás hosszú, kötetlen ritmusú kavalos bevezetővel kezdődik, harmonikás orgonaponttal megtámasztva. Erre lép be az ének, egyúttal a ritmus is megjelenik. A szabadon csapongó fúvós szólamot végül a belépő kobosz hangsúlyos ritmusossága regulázza meg. Az építkezés folyamatos, a dob után nem sokkal, a rezesek is megjelennek a háttérben. Rövid közös játék után a harmonika veszi át a dallamot. A rezesek autótülkülésszerű erőködése után pedig izgalmas uniszónóban osztozik a dallamon a trombita, a szaxofon és a harmonika, a tuba bájos basszusával támogatva.

A vertkezes nevű táncritmikai képlete adja az átvezető részeket, és még a tuba is kap egy rövid szólót. Az összeállítás lassan és kellemesen hömpölyög, a hangkép nem megterhelő, nem zsúfolt. Jó a hangzásélmény. Különösebb történés nélkül érünk a szám végére, talán csak a basszus ötlettelensége fáraszt el a 6. perc táján.

0: a Rézeleje fanfárosok felvétele szólt. A népzenei nyomozóiroda műsoraiban a népzene után nyomozunk. Ha tetszett az adás, tartson velünk legközelebb is. Balog Mariannát és Bolya Mátyást hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. Készítette.
2: A pontos idő 3 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: hátsó, ha az esbe takar, vár az a kislak a domb tetején, gyere oda, édes, szeres belém.
1: Dankó Rádió. Kaphegyen FM 102,3. A Magyar Zene Rádiója.

minden cseppjéből. Oltjuk el hát a gyertyát, mert azt ingyen nem adják, mert azt ingyen nem adják. Oltjuk el hát

futás kedvű volt az apád, átmulatott sok éjszakát.

0: még ötször, hatszor, hétszer, nyolcszor, kilencszer megölelni.
1: Dankó Rádió. Komádiban FM 89,9. A Magyar Zene Rádiója.

A pontosan 4 óra. Éjszakai dalcsokor. Tankú Rádió, a Magyar Zene Rádiója.

egytől egyig mind. Ám de a fekete huncut folyta, száz legény sem volt ki rajta, édes ölelése hajta.

0: Dankó Rádió. Kőszegen FM 106,5. A magyar zene rádiója.
1: Három sós perec,

A pontos idő 5 óra. Éjszakai dalcsokor. Tankó Rádió, a magyar zenerádió.

0: kisacskán a kutyafáját megtanultam én is.
1: Dankó Rádió. Éjszakai dalcsokor. Válogatás következik a Dankó klubkoncertek felvételeiből.

magamra legyen olyan kedves.

mind lesz hideg szabad szerelmi. Szerelemben bátra ki a szerencse, a szívedre hallgass le az ezerre. Szabad, szabad, szabad, mind lesz hideg szabad.

0: Szeretnek szabadni, szerelemben bátra ki a szerencsem. A szívedre hallgasni az eszedre, szabad, szabad, szabad, minden színnek szabad szeretni.
1: Dankó Rádió. Nagy Kanizsán FM 106,7. A magyar zene rádiója.

Oh,

haza, haza, haza. Várat a lábam, estére hazatalál, nem messze van ide Kolozsvár. Kis kertünkben otthon a bazsarózsa, otthon a bazsarózsa virágzik. A bokrétán egy legény kalapjáról, egy legény kalapjáról.

不是吧？

0: kis angyalom, szeress tehát, én vagyok a fele barát.
1: Dankó Rádió, a Tiszatónál FM 105,2, a magyar zene rádiója.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: A pontos idő 6 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Eltörlik a kötelező kamarai hozzájárulást. Jóvá hagyták az uniós vámkódex reformját. Marad az őszies idő többfelé esővel. Jó reggelt kívánok! A szerkesztő Naményi Krisztina, a mikrofonnál Polyák Adrien. Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő évi 5000 forintos hozzájárulást, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Az intézkedés mintegy 900 ezer vállalkozásnak nyújt segítséget. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter arról beszélt, hogy megkezdték a gazdasági kamarákról szóló törvény felülvizsgálatát, és átvilágítják a teljes kamarai rendszert. 6 újabb ügyben összesen mintegy 3 milliárd 300 millió forintnyi feltárt szabálytalanság miatt tesz feljelentést a Tudományos és Technológiai Minisztérium, jelentette be Tanács Zoltán. A tárca vezető szerint a vizsgált szerződések között volt olyan gyermektábor, ahol fejenként 24 ezer forintért számolták el a háromfogásos étkezést, egy másik megbízásnál pedig több mint 58 ezer forintos óradíjjal dolgoztak. A feljelentések közül 3 a P2M csoporthoz, 3 pedig a Balázsi Gyula vezette cégekhez kötődik. Jóváhagyta az uniós vámkódex reformját az Európai Parlament. Szigorodnak a szabályok az elkereskedelemben és új vámhatóságot hoznak létre. A nem uniós e-kereskedők számítanak ezentúl importőrnek. Az ő felelősségük a vámeljárás elvégzése és a vámok megfizetése. A szabályszegők akár az előző éves forgalmuk 6%-áig is bírságolhatók. November 1-től uniós szintű kezelési díjat vezetnek be az úgynevezett kis csomagokra, ami független a nyáron megszüntetett vámmentességtől. Az üzemanyag ellátás garantálására és az árak emelkedésének megfékezésére kérte a francia kormányt Emmanuel Macron elnök, miután Franciaország szerte egyre több tiltakozó akció kezdődött. Még kedden 50 halász rövid időre lezárt egy tengerparti üzemanyagraktárat. A rendőrség könnygázzal oszlatta fel a tüntetést. Hasonló megmozdulás volt egy másik helyszínen tegnap reggel is. Megkezdődött az Európai Mobilitási Hét. Az eseménysorozat célja, hogy felhívja a figyelmet az autóhasználat miatti problémákra, és népszerűsítse a zöldebb közlekedési lehetőségeket. Ez alatt ingyen lehet kerékpárt szállítani a belföldi vonatokon, emellett jövő hét kedden az autómentes napon 999 forintos napi jeggyel egész nap korlátlanul lehet utazni a MÁV és a GYESEV járatain. Országos razzia kezdődött az utakon az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódva. A rendőrök az autósoknál a biztonsági övés a gyerekülések, a motorosoknál a bukósisak használatát ellenőrzik. Már lehet asztalt foglalni az idei országos étterem hétre. A jubileumi 30. gasztronómiai eseményt október 1-e és 18-a között rendezik meg, országszerte mintegy 230 étterem részvételével. A vendéglátóhelyek háromfogásos menüket kínálnak fix áron. Az időjárásról. A Dunántúlon a nap döntő részében erősen felhős vagy borult lesz az ég. Esőre, záporra kell számítani, néhány helyen zivatar is kialakulhat. Keleten több napsütés várható. A Tiszántúl kivételével egyre nagyobb területen erősödik a szél. Az ország nyugati felében 18 fok lehet, a délkeleti részen viszont akár 30 fok is előfordulhat.
1: Derűs napot. A Dankó Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Lehet, hogy már mondtam ezt a történetet, Kovács Kati hangjáról jutott eszembe, hogy mekkora, te atyaig mekkora hang, hogy valamikor a 2000-es évek vége felé egy észak-nyugat írországi bárban éjszaka az ír rádió adta a Ha én rock'n'rollt kaphatnék című dalt, egészen különleges élmény volt több mint 2000 kilométerre Magyarországtól egy Kovács Kati dalt hallani a rádióban. Deris napot, jó reggelt kívánok, a Dankó rádiót hallgatják, bocsánat, de valahogy eszembe jutott ez a történet. 2026. szeptember 17-e van csütörtök, bő 8 perccel 6 óra után nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket a mikrofonnál. Hajdú Tibor munkatársaim, ma Gorzsás Gábor hangmérnök és Szabó Tamás zenei szerkesztő, ahogy minden hétköznap ma is 10 óráig töltjük együtt a reggelt, és igyekszünk mindenből a legjobbat nyújtani. Nézzük, hogy mi a zenei kínálat. És kezdjük most az örökzöldekkel. A Nevető Almák című Magai Clementina által előadott slágert egy Csináljuk a fesztiváltos feldolgozásban, Nótár Méri előadásában játszom le majd nem sokára. A nóták között hallhatják a Rámás Ízmát visel a babám kezdetű csárdást, Dóka Zsuzsa és Bősi Szabó László énekel, vagy egy másik csárdást, a Julcsa Haki megyen a piacra kezdetűt Sánta Zsolt énekli majd. A Csintalan Csillagok című Fényes Szabolcs operetből a kettőst Kalmár Magda és B. Nagy János jóvoltából hallgathatjuk meg, és természetesen lesz névnapos köszöntés, egy kis összeállítás a híres születésnaposokról, megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk a következő néhány napban. Hamarosan történelmi visszatekintés, elsőként pedig Smidélius Éva énekel, a nóta pedig az Évan csend és nyugalomnak éje, Toki Balogh Ernő zenekara kísér. Kérem, tartsanak velem ma is, derűs napot, jó reggelt!

Szegeden az orrkát. Pedig annyi, mint a réten a fűszer, engemet is megrontott egy koszorkát. Pedig egy kökény szemű is megrontott egy koszorkát.

0: 7:07 van, jó reggelt!
1: Dankó kalendárium. Ezen a napon történt.
0: Kezdjük a kiemelt magyar vonatkozású eseményekkel 1374. szeptember 17-ével. Ekkor első Lajos, azaz Nagy Lajos, magyar és lengyel király Kassán adta ki az úgynevezett kassai privilégiumot. A lengyel nemesség jelentős adó és egyéb kedvezményeket kapott cserébe azért, hogy férfi örökös hiányában elfogadja Lajos egyik leányának trónöröklését. A rendelkezés hosszabb távon járult hozzá a lengyel nemesség rendkívül erős politikai pozíciójának kialakításához, magyar szempontból pedig az anjoukkori magyar-lengyel personálunió egyik fontos dokumentuma. A ceglédi levél születése és Kossuth-toborzó körútja is szeptember 17-éhez köthető. 1848-ban ezen a napon tartott közös nemzetgyűlés Nagykörös és Kecskemét, a kormányhoz és az országgyűléshez intézett feliratot fogadott el ezen az ülésen, a dokumentum pedig a szabadságharc növekvő katonai veszélyére reagált, és hozzájárult ahhoz, hogy Kossuth Lajos személyesen kezdjen országos mozgósításba, aztán híres alföldi toborzók körútját szeptember 24-én Cegléden kezdte meg. 1849-ben a szabadságharc leverése után Bem József az Oszmán Birodalomba menekült, ahol áttért az iszlámra, és a Murád Pasa nevet vette fel. Az áttérésnek erős, mondjuk így gyakorlati politikai oka volt, ezzel kerülhette el azt, hogy az oszmán hatóságok kiadják őt Ausztriának vagy Oroszországnak. 1896-ban megnyitották a Vaskapu csatornát ezen a napon, az Erzsébet rend megalapítása is szeptember 17-éhez köthető, Ferenc József ugyanis 1898-ban, alig egy héttel Erzsébet királyné genfi meggyilkolása után alapította meg ezen a napon az Erzsébet rendet, valamint a hozzá kapcsolódó Erzsébet érmet. A rend egyszerre őrizte Erzsébet királyné emlékét, illetve kapcsolódott védőszentjéhez, Árpádházi Szent Erzsébethez is. Elsősorban olyan nőket jutalmaztak vele, akik a vallás, az ember szeretet, a jótékonyság vagy más közhasznú tevékenység terén szereztek érdemeket. Ezen a napon nyílt meg a Veszprémi Nemzeti Színház, 1908-ban a Petőfi Színház elődje, a nyitó előadás Csiki Gergely Nagymama című vígjátéka volt, Nádasi József társulatának előadásában. 44-ben súlyos légitámadások érték Budapest vasúti hálózatát. Ezen a napon a bombázások egyik fő célja a német hadigépezet utánpótlását biztosító vasúti infrastruktúra megbénítása volt. A Malév kairói járatát is ezen a napon indították el 1963-ban. Ezzel lépett a Malév új korszakába, ugyanis az első Európán kívüli menetrend szerinti járat volt a kairói. 1988-ban pedig ezen a napon kezdődött a szárszói konferencia a magyar sorskérdésekről. Szimbolikus volt amúgy a helyszín is. Szárszó erősen kapcsolódott a 43-as szárszói találkozóhoz, ahol a Magyar Népi Mozgalom és az értelmiség képviselői vitatták meg Magyarország háború utáni jövőjét. 88-ban pedig már a Kádár rendszer felbomlásának időszakában járunk, és egyre nyíltabban lehetett beszélni a nemzeti önazonosságról, a határon túli magyarokról, 56-ról, illetve Magyarország politikai jövőjéről. És néhány fontos nemzetközi esemény, 1787-ben aláírták ezen a napon az Egyesült Államok alkotmányát, 39-ben, szeptember 17-én támadta meg Lengyelországot a Szovjetunió, 1978-ban pedig Jimmy Carter amerikai elnök közvetítésével az egyiptomi elnök Anwar Sadat és az izraeli miniszterelnök Menachem Begin aláírta a Camp David-i megállapodásokat Washingtonban, ez teremtette meg az alapját a 79-es egyiptomi-izraeli békeszerződésnek. Vissza a jelenbe, Nótár Méri előadásában hallgatjuk meg a Nevető Almák című dalt, ahogy legutóbbi Csináljuk a fesztiváltban láthattuk és hallhattuk.

Hétvégére megint nyáriasnak mondható meleg idő várható, ma viszont hidegfront érkezik, némi nemű csapadékkal, derűs napot, jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Úgy fog kinézni, hogy nyugat felől fordul elő többnyire csapadék, és ahogy haladunk az ország keleti-délkeleti részei felé, ott még sok napsütésre számíthatunk. 18 és 30 fok között szóródik majd a maximum hőmérséklet, nyugaton, északnyugaton lesz hűvösebb, holnap pedig 19 és 30, majd pedig 22 és 28 fok közötti hőmérséklet lesz. Szombaton változóan napos felhős idő lesz majd a hétvégén. Na de, ne szaladjunk ennyire előre, nézzük szeptember 17-ének névnaposait. Ariadné, Galamb, Hildegárd és Robinson napja is van. Fő névnaposaink a Zsófiák, görög eredetű a név, bölcsességet jelent. Boldog névnapot kívánok! Tiszta szívből minden ünnepeltnek a következő felvételt, a Valami kis szerelem című Fényes Szabolcs, Békefi István szerzeményt Farkas Bálint előadásában most önöknek játszom.

kiskosa, aki megy el a piacra. Kiskos a rád bal karjára felakasztja, lesz is abba sanna manna csokoládé. Ulcsa, sose leszek a magáé, lesz is abba sanna

0: 7 perc múlva 3:47.
1: Dankó kalendárium. A nap híres szülöttei.
0: Kezdjük Puskás Tivadarral, bár nem kronológiai sorrendben haladunk így, viszont jelentőségét tekintve mindenképpen az első helyre tenném. Őt 1844-ben született a magyar távközlés egyik úttörője, a telefonközpont koncepciójának és gyakorlati elterjesztésének egyik úttörője volt. Folytassuk Puszki Ferenc politikus, régész műgyűjtővel, a Magyar Múzeum ügy egyik meghatározó alakja volt ő, 1814-ben született, 1869-től több mint negyed évszázadon át vezette a Magyar Nemzeti Múzeumot, őt a magyar régészet tudomány atyaként is emlegetik a szakmában. Nagyatádi Szabó István, földművelősügyi miniszter, a magyar parasztpolitika egyik meghatározó alakja, 1863-ban született ezen a napon. Az ő nevéhez fűződik az 1920-as földreform, amely ugye jóval korlátozottabb lett eredeti elképzeléseinél, mégis mérföldkő volt a magyar birtokviszonyok történetében. Az országgyűlés ezt a napot Nagyatádi Szabó István születésnapját a földművesek emléknapjává nyilvánította. Aranka György, író, költő, nyelvművelő, tudományszervező, 1737-ben született ezen a napon, mi Kamuti Jenő, kétszeres olimpiai ezüstérmes, törvívó világbajnok, sebész és sportdiplomata, 1937-es születésű, Münchenben olimpiai ezüstöt nyert, törvívásban 1972-ben. Bicskei Bertalan, rá is nagyon sokan emlékeznek, egészen hihetetlen, hogy már 15 éve nincsen közöttünk, 1944-ben született, kétszeres magyar szövetségi kapitány, labdarúgó és edző. Ő volt az, aki 1984-ben ifjúsági Európa-bajnoki címre vezette Magyarországot. Szintén ezen a napon született Ilosvai Katalin, színésznő, előadó művész, 1923-ban a Nemzeti Színház, a Madách Színház tagja is volt. Farkasinszki Edit színésznő, szinkronszínész is ma ünnepel, mint ahogy P. Szabó József, aki 62-ben került a Magyar Rádióhoz, és nyugdíjazásáig 94-ig is oda tartozott, nyelvtudásának köszönhetően pedig vezetőbeosztásba is került, majd utazó nagyköveteként járta a világot. A Magyar Rádió utazó nagyköveteként úti beszámolói is óriási sikerrel kerültek könyvpiacra. Híradós is volt 69-től 1994-ig, ő 1931-es születésű. Neki is, és önöknek is kedves ünnepeltek, sok boldogságot kívánok, Isten éltesse mindannyiukat. A kettő ösztvénye Szabolcs Halász Rudolf Csintalan Csillagok című operettjéből most önöknek játszom. Kalmár Magda és B. Nagy János énekel. A Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekarát Sebestyén András vezényli.

Jó reggelt és derűs napot kívánok, nem sokára 7 óra. Kapcsoljuk a Kossuth Rádiót és a Krónikát, addig a Tárkány Trió muzsikál. Várhatsz, babám, elvárhatsz, ezzel a csárdással indítjuk a következő zenei órát Gyulai Erzsébet előadásában. Érdemes lesz velem tartani.

0: Műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén, szombaton Rutka Róbert zenész, zeneszerző lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között a filmzenék világa, hogy miként lesz valakiből filmzeneszerző, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy milyen nagyszerű színésznő volt Tompos Kátya, aki nagyon fiatalon hagyta itt az evilági életet. Vasárnap Falusi Marian énekes előadó művésszel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy milyen volt anno egy tehetségkutató televíziós műsorban lehetőséget kapni és bizonyítani, de azt is megtudhatjuk majd, hogy a Paddeltő másik tagja, Lang Györgyi, milyen ember volt a színpadon kívül, s hogy miért nem lehet feledni Györgyi személyét ennyi idő után sem. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Ahol a múlt megelevenedik, és előkerülnek a kulisszák mögötti titkok.
3: Közös élményeink a színház és a film világából. Igaz történetek, amelyeket eddig még nem hallottunk.
2: Beszélgető társaink a legnagyobb legendák.
4: Hogy volt? Szombaton 15 óra 30 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
5: Zoltán, a Corvinus Egyetem docense, köszönöm, hogy velünk volt ma reggel.
6: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
7: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
5: Jó reggelt kívánok, Benyó Rita vagyok. 7 óra múlt, és a krónikával folytatjuk, amelyben jön az időjárás, közlekedés és a pontos hírek.
6: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
8: Jó reggelt kívánok, Bánáti Bence vagyok, a bemondó Szlotta Judit. Főbb híreink először röviden. Nőtt a reálbér júliusban.
9: Kanada lehet az Európai Unió első társultagja.
8: Folytatódik a kellemes őszi idő. Következnek a részletek. Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő évi 5000 forintos hozzájárulást, jelentette be a kormány döntését Magyar Péter miniszterelnök. Az intézkedés megközelítőleg 900 ezer vállalkozásnak nyújt segítséget.
9: A bejelentésre az egészségügyi miniszter is reagált. Hegedűs Zsolt szerint az indokolatlanul fenntartott kötelező terhek megszüntetése egyszerűsíti a házi orvosok, fogorvosok, szakorvosok és más egészségügyi szolgáltatók működését. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter kijelentette, hogy megkezdték a gazdasági kamarákról szóló törvény felülvizsgálatát. Átvilágítják a teljes kamarai rendszert, a központi és a területi kamarák viszonyát, a finanszírozásukat, az állami támogatásokat, valamint az állami felügyelet rendszerét, az átláthatóságot és az előző kormánnyal kötött megállapodásokat. A kamarai regisztráció és a hozzájárulás 2012. január 1. óta kötelező.
8: Tudomásul veszi a kormányzati bejelentést és várja a jogszabálymódosítások részleteit a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara.
9: A kötelező kamarai hozzájárulás eltörlésére úgy reagáltak, hogy nyitottak egy új típusú feladatkör megfogalmazására és az ehhez kapcsolódó finanszírozásra, a mikrovállalkozások terheinek mérséklésére, valamint a vállalkozások gazdasági súlyához jobban igazodó, arányosabb hozzájárulási rendszer kialakítására.
8: Csaknem 8%-kal nőtt a reálbér júliusban az egy évvel korábbihoz képest.
9: A bruttó átlagkeresett 745 ezer, a nettó 523 ezer forint volt, közölte a KSH. A fizetések emelkedése egyebek mellett a családi adókedvezmény és az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhető.
8: Vizsgálatot indít Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszter Bivajdinél vállalt pozíciójával kapcsolatban az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága.
9: A volt árcavezetőt behívják meghallgatásra, tudta meg a Telex a bizottság elnökétől. Apáti István azt mondta, a vizsgálat a korábbi miniszter munkaviszonyának körülményeiről és esetleges nemzetbiztonsági kockázatainak feltárásáról szól. A Fidesz frakció szerint nem kockázat, hanem óriási lehetőség Magyarországnak, hogy Szijjártó Péter a BYD egyik globális vezetője lett.
8: 6 újabb ügyben összesen mintegy 3,3 milliárd forintnyi feltárt szabálytalanság miatt tesz feljelentést a Tudományos és Technológiai Minisztérium, jelentette be Tanács Zoltán.
9: A tárcavezető szerint a vizsgált szerződések között volt olyan gyermektábor, ahol fejenként 24 ezer forintért számolták el a háromfogásos étkezést, egy másik megbízásnál pedig több mint 58 ezer forintos óradíjjal dolgoztak. A feljelentések közül 3 a P2M csoporthoz, 3 pedig a Balázsi Gyula vezette cégekhez kötődik.
8: Rövid szünet után jövő kedden újra nyit a Terrorház a múzeum. Az intézmény egy hétig ingyenesen látogatható lesz mindenki számára, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter.
9: Tar Zoltán szerint még zajlik a kiállítás szakmai felülvizsgálata, amelyet az ELTE HTK Történettudományi Kutatóintézet munkatársai és független szakértők végeznek el. Ezzel együtt jelenlegi formájában ismét látogathatóvá teszik a tárlatot. Több jobboldali véleményformáló, Bayer Zsolt publicista, Bencsik András a Demokrata főszerkesztője, Huth Gergely a Pesti Srácok főszerkesztője és Szentesi Zöldi László a Magyar Nemzet szerkesztője tegnap jelentette be, hogy vasárnapra tüntetést, október 23-ára pedig békemenetet szervez a Terrorháza múzeum elé. Az intézmény kedden zárt be ideiglenesen, és megszűnt Schmidt Mária főigazgatói megbízatása.
8: Fokozatosan romlik a 15 éves diákok teljesítménye, ennek legfőbb oka a túl korai képernyő használat és a közösségi média. Erről beszélt az oktatási és gyermekügyi miniszter a Kossuth Rádió felkelő című műsorában.
9: Lannert Judit hangsúlyozta, hogy a kora gyerekkori folyamatok meghatározóak, ezért a változásban a szülők a legfontosabb partnerek. Hozzátette, azokban az országokban, ahol jók az eredmények, a szülők sokat beszélgetnek a gyerekekkel, az iskolákban pedig papíralapú olvasással és kreatív eszközökkel fejlesztik a szövegértést.
10: Ugye az angoloknál is látszik, hogy a tények közötti összefüggésekre alapoznak. A másik, ami fontos az angoloknál, hogy az alsó tagozaton nagyon nagy fókuszt helyeztek a szövegértés fejlesztésre, és nem csak ott, és ez egyébként egy problémája a magyar oktatásnak, hogy valahogy a szövegértés fejlesztés befejeződik az alsó tagozaton. Ezt most már rájöttek, hogy ezt mindenütt később is kell vinni, akár matematika órán, vagy fizika órán.
8: Elfogtak a rendőrök egy 16 éves győri fiút, aki feltehetően terrortámadásra készült.
9: Az ügyben az FBI jelezése alapján indult nyomozás, miután a fiatal erőszakos, életellenes cselekményekkel kapcsolatos fenyegetéseket közölt egy felületen. A fiút kedden az otthonában fogták el. Házkutatást tartottak nála, a mobiltelefonját és a számítógépét is lefoglalták. Az ügyben nyomoznak, számolt be Gárdonyi Eszter, a Kossuth Rádió győri tudósítója.
11: A magyar nyomozók szerint a fiú a mesterséges intelligencia alapú csevegő robottal folytatott beszélgetésében csoportok és konkrét személyek elleni egészen konkrét cselekményeket helyezett kilátásba, és azok előkészületeiről is egyeztetett. A rendőrségi közlemény szerint egyébként fegyverekről is szó volt, és az elektronikus nyomok alapján tudták őt viszonylag gyorsan beazonosítani, és aztán el is fogni.
7: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
8: Kanada lehet az Európai Unió első társult tagja, jelentette be Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, az Európai Unió helyzetéről szóló évértékelő beszédében. A társult tagsággal az EU a lehető legmagasabb szintre kívánja emelni az észak-amerikai országgal fennálló kapcsolatait. Mark Carney, kanadai miniszterelnök ma mond beszédet Strasbourgban, az Európai Parlament plenáris ülésén.
9: Az amerikai elnök vámok kivetésével, illetve egyes területeken a kereskedelem leállításával fenyegette meg az Európai Uniót, ha az EU szorosabbra fűzi kapcsolatait Kanadával. Donald Trump újságíróknak elmondta, ellenséges lépésnek tekinti az Európai Bizottság elnökének javaslatát, amely szerint Kanada az EU első társult tagja lehetne.
6: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
12: Veszprémi bravúr, szegedi vereség a kézilabda bajnokok ligájában. Megkezdi szereplését a Ferencváros a labdarúgó Európa Ligában. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Olasz Gergőtől hallják. Idegenben aratott bravúr győzelmet a Veszprém a kézilabda bajnokok ligájában, miután a tavalyi ezüstérmes Füksze Berlint 6 góllal 35-29-re múlta felül. Ezzel szemben a Szeged a dán GOG otthonában szenvedett 36-34-es vereséget. Az FTC női kézilabda csapata 37-25-re legyőzte az MTK-t az NB1 szerdai mérkőzésén, így a Győrhöz hasonlóan három fordulót követően továbbra is 100%-os. Glasgow-ban kezdi meg európai kupa szereplését a Ferencváros labdarúgó csapata. Az FTC a skót Celtichez látogat az Európa Liga alapszakaszának első fordulójában. Az összecsapást 21 órától a Nemzeti Sportrádióban élőben követhetik. A sporthíreket Olasz Gergőtől hallották. További jó rádiózást kívánok!
6: Közlekedés.
9: Egy lerobbant autó akadályozza a forgalmat az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, az M0-ás autóút csomópontja után. A 17-es kilométernél csak a belső sáv járható, több kilométeres a torlódás. Tart a felújítás az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között. A 35-östől az 51-es kilométerig több szakaszon is a félútpályát lezárták, napközben torlódásokra számítsanak.
6: Időjárás.
9: A Dunántúlon erősen felhős lesz az ég. Esőre, záporra kell számítani, néhány helyen zivatar is kialakulhat. Keleten több napsütés várható. A Tiszántúl kivételével egyre nagyobb területen megerősödik a szél. Az ország nyugati felében 18, a délkeleti részen viszont akár 30 fok is lehet. Este 14 és 20 fok között alakul a hőmérséklet.
8: A pontos idő 7 óra 10 perc.
0: Derűs napot. A Dankorrádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Csütörtök van, 2026. szeptember 17-e, egy kicsit frontos nap. Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Hajdú Tibor. Nagyon köszönöm, hogy ma is bennünket választottak. Jó muzsikával háláljuk meg a bizalmat. Gyertek ide, budapesti cigányok, énekli majd Lugosi Kati egy kisebb csárdás csokor részeként hamarosan. Dankó Pistan óta a Jegenye fán fészket a csóka is felcsendül Szegedi Csaba előadásában. Gábor Diák énekét a Gülbaba című Huszka operettből Balcó Péter jóvoltából hallgathatjuk meg, de játszom majd fonográf slágert is, a Jöjj kedvesem című dalt. Elsőként pedig dalpremiér a reggeli műsorban még nem hallhatták Dés László és Bereményi Géza különleges hangulatú szerzeményét, ez a Vetkőzés Udvaros Dorottya és Somló Tamás előadásában. Tartsanak továbbra is velem, derűs napot, jó reggelt!

nekem szeretőm egy mint az égen a csillag, szőke és fekete, bola áll, mint szememnek a csillag.

Londontól Párizsig, Münchentől New Yorkig közel 300 előadással állt a mögött az egyik legkeresettebb művész, Miklós Erika. Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. 2023-ban pedig a Dankó Gálán egy örökzöldet énekelt, de hogyan, te atya ég, mindjárt meghallgatjuk. Természetes, hogy egy operaénekes, képzett nagy hangja egészen másként szól egy olyan dal esetében, mint a Meseautó, valahogy ünnepélyesebbé, akár drámaibbá, de mindenféleképpen különlegesebbé teszi az élményt. Hallgassuk meg most tehát ifja Sárközi Lajos és Kovács Erik zenekara kíséretében Márkus Alfréd és Harmat Imre örökzöldjét.

0: Banszidáig, sőt még azon is túl. A NAP települése a Dankó Rádióban.
1: Porszombat község Zala megyében a lenti járásban a Göcsei nyugati oldalán találjuk Zalaegerszegtől 30 kilométerre. Közúton tudjuk megközelíteni ezt a medespatak dombokkal körülvett völgyében található települést. Nevének előtagja Pór, az egykori birtokosára utal, más vélemények szerint lakói foglalkozására vagy társadalmi helyzetére, míg utótagja a szombatonként egykor itt tartott vásárokra utal, nevét pedig Porszombatja néven 1425-ben Zsigmond király korában említette először egy határjárási leírás. A 17. század végén a területet Esterházy Pál szerezte meg, úgyhogy az Esterházy hercegi birtokhoz tartozott. 1875-ben épült állami iskola itt, a környéken az elsők között, majd téglagyárat, illetve deszkagyárat létesítettek. Érdekes, hogy a téglagyár még az 1990-es évekig működött, és a kéménye, ha minden igaz, még mindig látható. A falu lakosai általában kisbirtokosak voltak, az első világháború pedig az addigi gazdasági fejlődésnek véget vetett. Később viszont a földreform idején, amit ma már ugye említettünk, több család földhöz, házhelyhez jutott, ekkor épült be például a mai Petőfi utca is. Porszombattal szinte határos volt egy időben medes falu, de a török időkben elpusztult, emlékét viszont tovább őrzi a medes erdő, a medes hegy, illetve a medes patak elnevezés. Ma pedig egy hatalmas 20 méteres fakereszt is emlékeztet az egykori településre. Egyetlen év alatt 2000-ben összefogással építették fel a római katolikus templomot, előtte pedig Szent István király fából faragott szobrát tekinthetjük meg, hogyha erre járunk, de amúgy is egy nagyot lehet kirándulni a környéken, az erdőkben sétálni, élvezni a természet közelségét, érdemes tehát Porszombatot is megismerni, az itt élőket, beszélgetni velük, akiknek köszönöm, hogy a Dankó Rádiót hallgatják. A folytatásban önöknek játszom Gábor Diák énekét Huszka Jenő Martos Ferenc Gülbaba című operettjéből, Balcó Péter előadásában. Kovács János vezényli a Magyar Rádió szimfonikus zenekarát.

Perfídia jelentése, hűtlenség, hitszegés, árulás. Ezzel a címmel Alfredo Dominguez, mexikai zeneszerző írt egy rövid bolerót 1939-ben. Derűs napot, jó reggelt kívánok! A Dankó Rádiót hallgatják, világsláger lett. Számos feldolgozása született az évtizedek alatt. Berki Géza különleges gitárjátékával hallgathatjuk meg a folytatásban a dalt. Majd utána Balog Marian és Bolya Mátyás népzenei nyomozóirodánk jelentkezik, 8 órakor pedig következnek a hírek. Összecsendül két pohár. Ezzel a Fényes Szabolcs dallal nyitjuk a következő zenei órát. Énekel Vámosi János. Tartsanak velem továbbra is!

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma népzenei nyomozóiroda Bolya Mátyással és Balogh Mariannával.
1: A Burdon Folk Bandet is megihlette a moldvai magyarok Gergel dallama. Sőt, egészen hasonló zenei eszközöket alkalmaznak, mint a héten bemutatott Rézeleje fanfárosok. A csavar az, hogy ez a zenekar az egykori Lembergben alkot, vagyis egy ukrán zenekar, akik szívesen merítenek ihletet magyar dallamokból.
2: A Népzenei Nyomozó Iroda 554. adását hallják.
1: A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetők Balogh Marianna és Bolya Mátyás.

Az összeállítás Sime Gergely tánc, zárójelben pedig szörba. Az utóbbi egy román tánc elnevezés, amely egy triolás lüktetésű tánctípusra utal. Még egy további dallam is megjelenik, amelyet a moldvaiak románca néven ismernek, számunkra pedig Weiner Leo szerzeménye után kitörölhetetlenül rókatáncként éget be a közösségi zenei memóriába. A dallamvívő főszereplők ebben a zenekarban a hegedűk, játékosaik szépen, pontosan, kisévet tisztán interpretálják a megtanult idegen anyagot. Nevükhöz méltóan valóban sok a burdonhangzás, vagyis a harmónia nem, vagy csak néha mozdul, inkább orgonapontként van jelen. A szám lassú építkezéssel vonul előre és jut el a zárásig, kellemes hangképpel, mindenféle meglepetés nélkül.

0: Az iroda műsoraiban a népzene után nyomozunk. Ha tetszett az adás, tartson velünk legközelebb is. Balogh Mariannát és Bolya Mátyást hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. Készítette.
2: Műsorajánló.
3: Világzenei koncert a Dankó Rádióban ezen a héten is. Ők nem a cigányzene forrását használják.

0: hangszereikkel és bődületes energiájukkal a világ bármely részén meghódítják a közönséget. Önfelett örömzene most pénteken 23 órától. Barnograszt koncert pénteken 23 órától a Népek dalaiban, itt a Dankó Rádióban.
1: Egy mondat, amelyet 143 éve újra és újra hallunk. Küzdj és bízva bízzál. Madách Imre, az Ember tragédiája című művének ősbemutatója előtt tisztelegve ünnepeljük együtt a Magyar Dráma napját szeptember 21-én a Közmédia csatornáin.
2: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 8 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Eltörlik a kötelező kamarai hozzájárulást. Ellenséges lépésnek tekinti az amerikai elnök az EU és Kanada közeledését. Marad a kora őszi idő elszórtan záporokkal. Jó reggelt kívánok! A szerkesztő Naményi Krisztina, a mikrofonnál Poják Adrien. Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő évi 5000 forintos hozzájárulást, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Az intézkedés mintegy 900 ezer vállalkozásnak nyújt segítséget. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter szerint az indokolatlanul fenntartott kötelező terhek megszüntetése egyszerűsíti a házi orvosok, fogorvosok, szakorvosok és más egészségügyi szolgáltatók működését is. Tudomásul veszi a kormányzati bejelentést és várja a jogszabálymódosítások részleteit a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A kötelező kamarai hozzájárulás eltörlésére úgy reagáltak, hogy nyitottak egy új típusú feladatkör megfogalmazására és az ahhoz kapcsolódó finanszírozásra. Akár 25%-os tulajdonrészt is szerezhetnek a magyar helyi energiaközösségek a szélerőművekben, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. A lehetőséget a magántőkéből megvalósuló szélerőmű tenderhez kapcsolódó energiaközösségi program biztosítja. Kapitány István azt mondta, az energiaközösségek lényege, hogy a helyben megtermelt energia helyben hasznosuljon, a többletenergia bevétele pedig helyben maradjon. Kanada lehet az Európai Unió első társult tagja, jelentette be Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, az Európai Unió helyzetéről szóló évértékelő beszédében. A társult tagsággal az EU a lehető legmagasabb szintre kívánja emelni az észak-amerikai országgal fennálló kapcsolatait. Mark Carney, kanadai miniszterelnök ma mond beszédet Strasbourgban, az Európai Parlament plenáris ülésén. Az amerikai elnök vámok kivetésével, illetve egyes területeken a kereskedelem leállításával fenyegette meg az Európai Uniót, ha az EU szorosabbra fűzi kapcsolatait Kanadával. Donald Trump újságíróknak elmondta, ellenséges lépésnek tekinti az Európai Bizottság elnökének javaslatát, amely szerint Kanada az EU első társult tagja lehetne. Kijevet és Odesszát orosz rakétatámadás érte, többen megsebesültek, lakóépületek, irodaházak és raktárak longálódtak meg. Közben a Jaroszlavli régió elleni északai ukrán dróntámadás tüzet okozott egy olajfinomítóban. Helyi jelentés szerint a régió felett 65 pilóta nélküli repülőszerkezetet semmisítettek meg. Nem sérült meg senki, a lezuhant roncsok lakóépületekben és gépkocsikban okoztak kárt. A tenger és a montenegrói Kotor történelmi és biológiai kapcsolatát bemutató tárlat nyílik a világörökségi városban. A Szent Pál templomban helyet kapó kiállításon az érdeklődők megismerkedhetnek a középkori kikötőváros aranykorával, valamint a távolsági kereskedelemmel behurcolt járványok, például a pestis történetével. A tárlathoz kapcsolódó képzőművészeti szekcióban a város legismertebb épületeit, templomokat és erődöket is bemutatnak. A Dunántúlon többnyire borult lesz az ég, esőre, záporra kell számítani, keleten több napsütés várható. Az ország nyugati felében 18 fok lehet, a délkeleti részen viszont akár 30 fok is előfordulhat.
2: Derűs napot! A Dankó Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. 2026. szeptember 17-én csütörtökön, lassan most már 7 perccel, 8 óra után köszöntöm Önöket nagyon sok szeretettel a mikrofonnál. Hajdú Tibor, tartsanak velem ebben az órában is. Nem sokára egészségpercek, elmondom majd, hogy hol nem érdemes nyitva tartani éjszakára az ablakot a következő néhány napon. Sütünk, főzünk majd 3:49 környékén, és olyan muzsikákat hallgatunk, mint a Hűvösebb van már, ősz kezd lenni, Tarnaik és László előadásában, vagy a Rózsafa bólogat a kert közepén, Somogyi Erika énekel, reggeli világzenénk a Dunántúli sláger, Péterfi Bori és az Amorfördögök előadásában, az Örökzöldek között pedig Konzsuzsa Kertész leszek című dalát is hallhatják majd. Elsőként pedig Csárdás, jön a tavasz, jön már, bár nem aktuális, de a nótát nagyon szeretjük, Pék László énekel, ifja Berki Béla és zenekara kísér. Tartsanak továbbra is velem, derűs napot, jó reggelt!

0: perc múlva 4:09.
1: Együtt fiatalodunk, együtt leszünk fittebbek. Egészségpercek a Dankó Rádióban.
0: Idén rendhagyó módon alakult a szúnyogártalom az országban. Nagyon hosszú száraz időszakok voltak, elhúzódott az aszály, nyár elején alig volt szükség beavatkozásra, később viszont az inváziós fajok, különösen az ázsiai tigris szúnyog fokozott jelenléte miatt kellett fellépni a csípő szúnyogok ellen. Egészen drámai amúgy a változás, hogy idén negyed annyi kezelést végeztek a szakemberek, mint a korábbi években. Ennyire lecsökkent a vizes élőhelyek száma, a területe, illetve a kiszáradt árterek miatti biológiai lárvagyérítésre is sokkal kevesebb alkalommal volt szükség. Most viszont lesz szúnyogírtás a következő területeken, Balatonpart, itt a települések jelentős részén kell szúnyoggyérítésre számítani, egészen 20-áig, mint ahogy Kaposvárott és környékén, illetve egyes drávaparti településeken. Úgyhogy javasolják, hogy este, tehát 20-áig, vasárnapig ne feltétlenül szellőztessen az ember, bár minimális mennyiségben szórják ki, melegvérű állatokra, emberekre, házi állatokra egyáltalán nem veszélyes, de kellemetlen lehet. Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra. Egri József énekel a folytatásban, a nóta címe Van egy ház a Tiszaparton. Tordai Zoltán és zenekara kísér.

néhány perce csak azt nem mondtam el önöknek, hogy hol érdemes tájékozódni, hogy az adott település, ahol lakik az ember, benne van-e a tervben, szúnyoggyérítés ügyben, derűs napot, jó reggelt kívánok, a Dankorrádiót hallgatják, szóval katasztrófavédelem.hu, ezen az internetes oldalon a részletes listát is megtalálhatják, ahogy én is megtaláltam, és azt a hírt is, hogy Győr-Moson, Sopron, Somogy, Vas és Zala megyékben visszavonják a tűzgyújtási korlátozást, mert a napokban esett csapadék miatt megszűnt a fokozott erdőtűz veszély. Ezzel kapcsolatban is érdemes tehát a katasztrófavédelem.hu oldalon, vagy az erdőtűz.hu oldalon tájékozódni. Világzene a Dankorrádióban a folytatásban, a Dunántúli sláger, az Amorfördögök és Péterfi Bori előadásában. Ha kedvelik ezt a műfajt, este 9-től még több világzenét hallgathatnak Népek Dalai című műsorunkban.

Bár a kajszi már teljesen leérett, őszi baraszból még a legkésőbbi fehér vagy sárga húsú fajták megtalálhatóak. Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Donkor Rádiót hallgatják. Egy kellemes őszerei barackos csirkét fogunk majd nem sokára készíteni. Ha kedvük tartja, akkor tartsanak velem. Addig nóták, népzene, elsőként pedig örökzöld József Attila megzenésített költeményét Bródi János muzsikájával, a Kertész leszek című verset hallhatják. Konzsuzsa énekel, egy 1973-as felvétel szól.

0: 5 perc múlva 3:49.
1: Mi legyen az ebéd? Hagyományos és újra gondolt finomságok a Dankó Rádió reggeli műsorában.
0: Az ősznek is megvan a maga édes oldala, most egy kis barackot nem süteménybe teszünk, hanem csirkemell mellé, egy kevés citrom, mustár, méz, a végén néhány szem dió, és már is megszületik egy könnyű illatos őszi ebéd vagy vacsora, mondom a hozzávalókat, 1/2 kiló csirkemell, 3-4 érett őszi barack, egy kisebb vöröshagyma, egy gereszt fokhagyma, egy citrom, egy evőkanál méz, egy teáskanálnyi mustár, egy kevés ólívaolaj, só, bors, kevés kakukkfű vagy rozmaring, és néhány szem dió köl hozzá. Először szeletekre vágjuk a csirkemellet, sózzuk, borsozzuk, kevés olajon mindkét oldalán elősítjük, majd hozzáadjuk a vékonyra szeretelt hagymát és a fokhagymát, a barackot pedig cikkekre vágjuk, a hús mellé tesszük, a citrom levét pedig összekeverjük a mézzel, a mustárral, ráöntjük a csirkére, ekkor meghintjük kakukkfűvel, és néhány percig együtt pároljuk, hogy a barack azért még megtartsa a formáját, a végén, ha gondolják, megszorhatják durvára tört dióval, mellé köretnek barna rizs, vagy akár egyszerű bulgur is passzol. Jó étvágyat kívánok! Jó muzsikát kínálok mellé, most a barack életciklusának a legelejére megyünk vissza, dalban a Barack virágdalt hallhatják, Lehár a Mosolyországa című operettjéből. Ninduk Huanglong énekel az Operett Színház zenekarát, énekkarát és musical együttesét. Fejfer Gyula vezényli ezen a felvételen.

0: zene rádiója.
1: Senkivel én nem cserélem szép foglalkozásom, mert hát ilyen jó mesterség nincsen a világon. Fogadjunk, hogy nem is tudják el.

Derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják, nem sokára 9 órakor következnek a hírek, addig a Bánát zenekar muzsikál, a következő zenei óra Csárdással indul, Hajátok, cigányok éneklik, Kis Attila Andor, Lakatos Miklós és zenekara kíséretével.

0: műsorajánló. Oda vár tövében, három
1: táncot járnak. Szeptember 19-én, szombaton, 10 óra 4 perctől indul őszi népzenei stúdió koncert sorozatunk. Első vendégünk a Carmina Danubiana zenekar lesz, akik a Mohácsi csata 500. évfordulóján történeti énekekkel

0: zenekarokkal és népszokások zenéjével idézik fel Mohács és a török hódoltság sokrétű emlékezetét. Várjuk Önöket a Carmina Danubián a zenekar tagjaival, köztük Dr. Juhász Katalin néprajzkutatóval, szombaton 10 óra 4 perctől. Hallgassuk együtt a Mohács Mohács mit hoztál ránk című koncertet.
1: Izgalmas tájak, érdekes történetek, különleges ízek.
2: Egy ilyen szép nap csak az asztalnál érhet véget.
1: Fedezzük fel együtt, hogyan mesélnek az ételek egy-egy nép múltjáról, szokásairól és mindennapjairól.
3: Remélem, a ma reggel szedett növények jól passzolnak egymáshoz.
1: A világ egy terített asztal. Új évad, új időpontban. Minden hétköznap 14 óra 35 perctől. A Dunán.
4: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 9 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Eltörlik a kötelező kamarai hozzájárulást. Már az őszi fél évben újraindul az Erasmus program. Marad a kora őszi idő elszórtan záporokkal. Jó napot kívánok, a szerkesztő Naményi Krisztina, a mikrofonnál Polyák Adrien. Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő évi 5000 forintos hozzájárulást, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Az intézkedés mintegy 900 ezer vállalkozásnak nyújt segítséget. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter szerint az indokolatlanul fenntartott kötelező terhek megszüntetése egyszerűsíti a házi orvosok, fogorvosok, szakorvosok és más egészségügyi szolgáltatók működését is. 6 újabb ügyben összesen mintegy 3,3 milliárd forintnyi feltárt szabálytalanság miatt tesz feljelentést a Tudományos és Technológiai Minisztérium, jelentette be Tanács Zoltán. A tárcavezető szerint a vizsgált szerződések között volt olyan gyermektábor, ahol fejenként 24 ezer forintért számolták el a háromfogásos étkezést, egy másik megbízásnál pedig több mint 58 ezer forintos óradíjjal dolgoztak. Nem érdeke a magyar felsőoktatásnak az egyetemek alapítványi működtetése. Erről beszélt a Kossuth Rádióban a felsőoktatási államtitkár. Kassz Sándor hangsúlyozta, az EU-s pénzek hazahozatalának is feltétele volt az úgynevezett kekvák megszüntetése, pénzügyi tevékenységüket pedig átvilágítja a kormány. Hozzátette, újraindul az Erasmus program, az első hallgatók akár már októberben megkezdhetik tanulmányaikat a külföldi egyetemeken. Az árréstopp mellett az időjárás miatti termésveszteség is az importnak kedvez a gyümölcsök és zöldségek esetében, mondta a Fruitweb alelnöke szintén a Kossuth Rádióban. Apáti Ferenc hozzátette, hogy az árréstopp semmilyen hatással nem volt az inflációra, ez is indokolja a kivezetését. Az alelnök beszélt arról is, hogy a magyar fogyasztók árérzékenyek, az olcsó árut keresik és nem a minőséget. Így a jövedelmek emelése és a vásárlók tudatos nevelése segíteni elő azt, hogy a magyar árut válasszák. A pénzügyőrök 5 kutyakölyköt találtak a rakomány alá rejtve egy moldovai furgonban. A járművet Komárom-Esztergom megyében a Szlovákiát és Magyarországot összekötő Monostori hídon ellenőrizték. A sofőr 5 útlevelet adott át a járőröknek, de azokban sem a mikrocsip számok, sem a tulajdonosra, sem a kezelő állatorvosra vonatkozó adatok nem szerepeltek. A férfi azt állította, hogy a kutyákat egy Belgiumban élő barátja kérésére szállítja. A helyszínre érkező hatósági állatorvos megállapította, hogy az állatok nem voltak beoltva veszettség ellen, továbbá túl fiatalok a hosszú úthoz, ezért megtiltotta tovább szállításukat. Mintegy 500 ingyenes programmal várja az érdeklődőket szombaton és vasárnap a Kulturális Örökség napjai rendezvénysorozata, amelynek keretében számos ritkán látogatható épület, köztük a Sándor Palota, a Központi Statisztikai Hivatal és a Magyar Államkincstár is megnyitja kapuit a nagy közönség előtt. A Dunántúlon többnyire borult lesz az ég, esőre, záporra kell számítani. Keleten több napsütés várható. A Tiszántúl kivételével megerősödik a szél. Az ország nyugati felében 18 fok lehet, a délkeleti részen viszont akár 30 fok is előfordulhat. Késő este 14 és 20 fok között alakul a hőmérséklet. 9 óra 4 perc.
4: Derűs napot. A Dankó Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

meg sokat este tízíti, oly jól tudjátok. Öröm vagy bár a tér, ide jön az ember mindig hozzátok. A jó kedv sokat este tízíti, oly jól tudjátok. Prímás, mit

alto. Derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. 2026. szeptember 17-e van, csütörtök, 9 óra múlt 6 perccel. Hajdú Tibor vagyok, sok szeretettel köszöntöm Önöket, tartsanak velem ebben az órában is. Olyan nótákat hallhatnak, mint a Kalapomon piros rózsa, Tolnai András énekel, sok születésnapokat, a Csíkzenekar felvételét gondolhatják, hogy születésnapos köszöntésként játszom majd valakinek. Az örökzöldek között a citromízű banán, a metrós lágere is hallható lesz, az Omegától a rózsafák, de énekel majd Komár László is, a Fiam című csodálatos dalát hallgathatjuk meg. Dankó klubos felvételeket is játszom majd, szám szerint 3-at. Elsőként pedig részlet Lehár Friderika című operettjéből. Egyszer volt egy rózsaszál. Simándi József énekel ezen az 1971-es felvételen a Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekarát, Sebestyén András vezényli. Tartsanak továbbra is velem, derűs napot!

0: Névnapos, születésnapos, házassági, fordulós köszöntéseket vállal a Dankó Rádió ilyenkor reggel, de is napot kívánok. Akár olyat is, hogy egyszerre kettőt, mert hogy a folytatásban erre kerül sor, születésnapi és házassági fordulós köszöntés, ha és amennyiben Lászlót elérem telefonon. Próbáljuk meghívni. Okay. És sikerült. Jó reggelt kívánok, Hajdú Tibor, Dankó Rádió, Kertész Lászlóval szeretnék beszélni.
1: Jó reggelt kívánok, én vagyok az.
0: Jó reggelt. Jó. Nem tudom, hogy meglepi-e önt, hogy valaki a születésnapján keresi egy rádióból, vagy elárulta a felesége, hogy lesz itt valami.
1: Meglep. Mondta, hogy egy telefon közelbe, és sikerült így.
0: Nagyon örülök. No, a helyzet a következő. Van egy születésnapos köszöntő szolgálatunk reggelente a reggeli műsorunkban, és a kedves felesége arra kért, hogy az ön születésnapja és a 9. házasság évfordulójuk alkalmából kötöntsem önt fel az ő és gyermekei nevében. Ezt nem konkretizálta. Hány gyermekről van szó, László?
1: Három
0: gyermek. Három. A kedves felesége a nevét sem osztotta meg velem, úgyhogy árulja már el nekem.
1: Feleségemnek a neve Ildikó.
0: Kedves Ildikó, puszilom önt is, önnek pedig László, nagyon sok boldogságot és jó egészséget kívánok. Nagyon jó zene ízése van a párjának, Ildikónak amúgy, mert a Sok születésnapokat című Csík zenekar dallal szeretné önt köszönteni, mi pedig le is játszunk.
1: Nagyon szépen, köszönöm.
0: Isten éltesse, minden jót kívánok.
1: De jót, viszont a László.

A Szentendre felül érkezők a fővárosba tartva nagyon komoly lassulással szembesülnek. Derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Baleset történt ugyanis a Pünkösfürdő utcai kereszteződés előtt, ott a Hévánt járó előtt nem sokkal. A 21-es úton lerobbant egy személyautó Pásztó térségében, a 27-es kilométernél csak a belső sáv járható. Minden bevezető út egy kicsikét lassan járható a főváros környékén, bár a hírek szerint annyira nem vészes, mint mondjuk tegnap volt, holnap pedig még kellemesebb lesz, hiszen sokan home office-ban dolgoznak péntekenként. Vigyázzanak, jó utat kívánok! A metró felvétele forog a folytatásban a Dankó Rádióban. A citromízű banán.

Derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Közeledünk 10 órához. Ma is indul a Lemezek című műsorunk majd a hírek után. Tölgyi Kriszta pedig képzelbeli időgépével 3 dal erejéig leparkol abban az évben, amikor forgalomba hozták az új Bartók Béla arcképével díszített 1000 forintos bankjegyet Magyarországon. 1983 volt ez az év. Varga Miklós Sára Bernadett előadásában részletet hallhatnak az István a királyból, a Vakáció című dolliros lágert is játsza majd Kriszta, illetve a Millió-millió rózsaszált Csongrádi Kata felvételét, sőt lesz dalpremier is. A műsorban egy Szenes Iván egyveleget adnak elő az Operett Színház szólistái, mellette pedig az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar slágereit hallgathatják, mint ahogy a folytatásban is jöjjön már is a Rózsafák, az Omega felvétele 1968-ból.

0: Halló, szívem.
1: Igen, szívem.
0: Hogy aludtál, szívem?
1: Jól aludtam, szívem.
0: Halló, szívem.
1: Tessék, szívem.
0: Éjjel álmodtam ám.
1: Én is álmodtam ám.
0: Kiről, szívem?
1: Rólad, szívem.
0: Én meg rólad bizony.
1: Ezt csak mondod, tudom.
0: Hidd el nekem.
1: De nem hiszem.
0: Esküszöm, kedvesem. Tudod te jól?
1: Mit tudjak jól?
0: Tegnap más volt ez még.
1: Szeretsz, látja az ég.
0: Csak szerettelek.
1: Mi van veled?
0: Ma imádlak, szívem. Adj most szívem.

Tatabánya, Mány, Székesfehérvár, itt is készültek Dankó klubos koncertfelvételek, de is napot kívánok, a Dankó rádiót hallgatják. Künna Dorozs mai határban, Kalinenikő és Dócs Péter előadásában hallgathatjuk meg, Bodrogi Gyula énekli Fényes Szabolcs Szenes Iván szerzeményét, a Legtöbb ember ott hibánzza el című dalt, most pedig Nádas Gábor és ifjabb Kalmár Tibor szerzeménye csendül fel, a Különös éjszaka, Szász Katit Tordai Zoltán és zenekara kíséri.

0: egy visszaútnak mindig lenni kell. Talán most nem hibázom.
1: Porszombat volt ma reggel a nap települése, de is napot kívánok, a Donkor Rádiót hallgatják. Itt található egy különös őshonos magyar gyümölcsfagémbank, az Zala megye értéktárának egyik büszkesége. Ezt mutatja be a folytatásban Becsei H. Miklós színművész. Addig a Macskákból a Memory, az Emlék című csodálatos dalt fújja Zsoldos Imre a Stúdió 11 közreműködésével. 10 órakor hírek, utána aranylemezek Töldi Krisztával, majd jó ebédhez szól a nóta. Várja önöket Budai Beatrix, 2 órától kívánságműsor, Cirküldi Szívnek szívesen Gázoltán barátom teljesíti a kéréseket. Mai műsorunkat is, ha kedvük tartja, újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Elkészítésében közreműködött Gorzsás Gábor hangmérnök és Szabó Tamás zenei szerkesztő. Vajdú Tibor búcsúzik, holnap reggel 6 órakor várom önöket ismét. Addig is derűs napot, viszont hallás.

0: Vármegyéről Vármegyére. Zala.
1: Kovács Gyula porszombati tündérkertje. Őshonos magyar gyümölcsfa génbank. Itt minden megterem. Kezdi előadásait az erdész, melynek címe Ősi gyümölcsfajták nyomában a Kárpát-medencében. Az elmúlt néhány évtized alatt több mint 2000 fajtát gyűjtött össze. Ezek jelentős része az Őrség és Göcsej vidékén őshonos. Felbecsülhetetlen értékű adatbázisában mindegyikről van fényképe és leírása. Ezek a gyümölcsfák szó szerint nélkülözhetetlenek, mert a 16.-17. században, amikor a török és a német dúlt az alát, sokszor ezeknek a vadon élő fáknak a termése mentette meg a menekülő embereket az éhhaláltól. A régiek minden szem gyümölcsöt megbecsültek. Ha nem ették meg, akkor lekvár, aszalvány vagy pálinka lett belőlük. Kovács Gyula úgy látja, hogy Zala gyümölcsészet tekintetében különösen gazdag. Példaként állítja porszombatot, ahol minden ősi fának saját általános iskolás gondnoka van. A fajta neve mellett az ő neve is ott áll a táblácskán, hogy mindenki tudja. Ezek a fiatalok gyomlálják, metszik, oltják a fáikat. Kovács Gyula csak almából vagy körtéből több száz hazai fajtát őriz. Ezeket a gyerekek megismerik és meg is szeretik. Ahogy mondják, nincs annál édesebb gyümölcs, mint amit maga termel az ember. Amikor gyermek születik a településen, egy újabb fát ültetnek az ő tündérkertjükbe. Ezek a tündérkertek pedig egyre szaporodnak Zala vármegyében. A Makovec és Prima Primissima díjas Kovács Gyula, aki 2010-ben kiérdemelte az év zalai embere címet, azon dolgozik, hogy ezt a kincset sikerüljön megmenteni az utókor számára.
0: A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
2: Műsorajánló.

Ők nem a cigányzene forrását használják, ők maguk a forrás. Egyedi színpadi megjelenésükkel, hagyományos hangszereikkel és bődületes energiájukkal a világ bármely részén meghódítják a közönséget. Önfelett örömzene most pénteken 23 órától. Barnograszt koncert pénteken 23 órától a Népek dalaiban, itt a Dankó Rádióban.

0: hétre különleges vendégek.
1: És persze rengeteg nevet is vár mindenkit, de a tét viszont változatlan.
2: Magyarország, szeretlek! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
3: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 10 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Már az őszi fél évben újraindul az Erasmus program. Nyilvánosak a 2006-os őszi kormányülések titkos jegyzőkönyvei. Marad a kora őszi idő elszórtan záporokkal. Köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Naményi Krisztina nevében is, Polyák Adrien vagyok. Októbertől ismét minden magyarországi egyetemi hallgató részt vehet az Erasmus programban, mondta a felsőoktatásért felelős államtitkár a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában. Kassz Sándor hangsúlyozta, már ősszel lesznek olyan hallgatók, akik ebben a támogatási formában külföldön tanulhatnak, de teljesen a tavaszi fél évtől fut majd fel a program. Az államtitkár beszélt arról is, hogy az uniós források felszabadítása érdekében két fontos dolgot kellett tenniük az egyetemeknél. Egyrészt újra kellett választani a kuratóriumokat, másrészt át kellett alakítani a szervezeti és működési szabályzatokat. Nyilvánosságra hozta a 2006-os őszi kormányülések titkos jegyzőkönyveit a kormány. A dokumentum a kormány.hu portálon érhető el. Közölték, a jegyzőkönyvekből kiderül, hogy a szocialista liberális kormány már Gyurcsány Ferenc akkori kormányfő beszédének kiszivárgása előtt tudott az országot érintő válságról, de szembenézés helyett az új költségvetés előkészítésén, a vizitdíj bevezetésén és az új kormányzati negyed terveivel foglalkozott. Fontos, de nem kizárólagos szerepe volt a baloldal 2010-es vereségében a 20 éve kiszivárgott öszödi beszédnek. Erről beszélt a Kossuth Rádióban az MSZP akkori frakció vezetője. Lendvai Ildikó úgy fogalmazott, Gyurcsány Ferenc egykori kormányfő beszéde morálisan is megbélyegezte a költségvetési hiány, a gazdasági világválság és a megszorítások miatt már meggyengült baloldalt. Négy jelentkezőt hallgat meg a médiatanács elnöki tisztségére pályázók közül mai ülésén az Országgyűlés Eseti Bizottsága. A többi hét pályázót tegnap hallgatták meg. A testület hétfőn dönt arról, hogy a jelentkezők közül kit terjesztenek a Parlament Művelődési Bizottsága elé. Az amerikai kongresszus képviselőháza is megszavazta az Oroszországgal szembeni szankciók szigorításáról szóló törvényjavaslatot. A jogszabály az orosz energia- és hadiipart, valamint az úgynevezett árnyékflottát is célba veszi. Orosz rakéta támadásért több ukrán régiót éjjel. Szumi megyében egy ember életét vesztette, Kijevben és Odesszában többen megsebesültek, lakóépületek, irodaházak és raktárak longálódtak meg. Közben a Jaroszlavli régió elleni éjszakai ukrán dróntámadás tüzet okozott egy olajfinomítóban. Helyi jelentés szerint a régió felett 65 pilóta nélküli repülőszerkezetet semmisítettek meg. Nem sérült meg senki, a lezuhant roncsok lakóépületekben és gépkocsikban okoztak kárt. Felújították az Erdődi család egykori kastélyát a horvátországi Keresztyinecben. A 4,7 milliárd forintnak megfelelő euróból renovált, több mint 400 éves épületben könyvtár, zeneiskola, múzeum és rendezvénytér is helyet kapott. A reneszánsz barokk kastély a zágrábi régió egyik legjelentősebb műemléke, felújítását azonban évtizedeken át elhanyagolták. A Dunántúlon többnyire borult marad az ég, esőre, záporra lehet számítani. Keleten több napsütés várható. A nyugati országban 18, délkeleten akár 30 fok is lehet. Késő este 14 és 20 fok valószínű.
3: Aranylemezek.
5: Jó napot kívánok, Tölgyi Krisztina vagyok. Csak néhány dalcím a mai első óránk változatos kínálatából. Egy nyáron át, Asszonykám adj egy kis kimenőt, Kislány a zongoránál, Mama, Eleonóra 904-ből, Szerelmi történet, Tanulj meg fiacskám komédiázni, Oly távol vagy tőlem, Millió rózsaszál, Vakáció, és kezdésként a Sárga rózsa. Jó szórakozást kívánok!
3: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: Dankó Rádió. Immáron 13 éve. A magyar zene rádiója.
1: Egy nyáron át azt hittem én, a napsugár

Idén februárban volt éppen 100 éve, hogy az egykori városi színházban bemutatták a Csókos asszony című operettet. Cerkovics Béla és Szilágyi László darabja óriási siker lett, és a népszerűsége mit sem kopott egy évszázad alatt, hiszen a dalok mind örökzöldé váltak, és a mai napig rendszeresen műsorra tűzik az operettet a színházak. Az aranylemezekben ma egy archív felvételről, az Asszonykám adj egy kis kimenőt című vidám örökzöldet elevenítjük fel belőle, Bilicsi Tivadar és az Állami Hangverseny zenekar előadásában. Szabadság!

nekem, hogy minden jogomnak pucs. Ha elkívánkozom, épp úgy siránkozom, mint a többi nagy papucs.

kaptam mára egy klub vacsorára, kapukulcsot kimenő. Oly gyorsan leszárom, addig sorra járom, a sok elfagyott snő. Lapesgőben úszunk, és a falra kúszunk,

ma is egyre a zenét.

fogtat az idők. Kócos fejű srácot vezetett, rám nézett és gyorsan elsietett. Kislány a zongoránál, fehérebb az orgonánál, aki szépen játszotta a Liszt rapszódiát. Kislány, kit én úgy szerettem, akit soha nem feledtem.

A magyar könnyűzene egyik legkiemelkedőbb és legtermékenyebb dalszövegírója, Szenes Iván szerzeményeiből hallhatnak most egy egyveleget a folytatásban. Koncz Tibor, Dobos Attila, Frenreis Károly, Fényes Szabolcs és Lovas Róbert zenéjével. A Budapesti Operett Színház művészei zenekara, énekkara és musical együttese előadásában. Ez a felvétel ma szerepel először, de egészen biztosan nem utoljára az aranylemezen.

Az 1968-as Táncdalfesztiválon három szerzemény nyert első díjat. Az egyiket Dobos Attila és Szenes Iván dala a Mama kapta, amit Mari Zsuzsi énekelt. Szenes Ivánt pedig a legjobb dal

Két csodálatos, érzelmes dallal folytatódik az aranylemezek. A Love Story című film főcímdalához, Francis Lai szerzeményéhez Váradi Zsuzsa írt magyar szöveget, és Szerelmi történet címmel Sárosi Katalin énekli a Rendezvú zenekar kíséretével. Utána pedig egy klasszikus örökzöld, Czerkovics Béla sanzonja, a Tanulj meg fiacskám komédiázni hangzik el Ajtai Andor színművész előadásában.

0: Dankó Rádió.
1: Szegény, szegény, apró legény, ma este munkába állsz. Mókász neves, hogy pénzt keres, ha kell, a fejedre állsz. Most még tiéd mezős a rét, most még van játékszered, de este már a munka vár, kezdődik az életed. Tanulj meg, fiacskám, komédiázni, tanulj meg kacagni, sírni, ha kell. Tanulj a rosszhoz és jó képet vágni, magaddal törődj, csak más senkivel. Ne higgy a barátnak, fűszeretőnek, ne higgy az esőnek, ne

nem voltam én mindig szegény. Jó anyám gonddal nevelt, ágyam fölött ő örködött, s altató dal énekelt. Múlt az idő, és jött a nő, s én hittem neki után. Cirkuszban volt, ott lovagolt, s én mentem a cirkusz után. Tanulj meg, fiacskám, komédiázni, tanulj meg kacagni, sírni, ha kell. Tanulj a rosszhoz is jó képet vágni, magaddal törődj, csak más senkivel. Ne higgy a barátnak, szeretőnek, ne higgy az esőnek.

Ő volt a fény, éltem egén, miként egy oltári szent. Te jött egy más komédiás, s ő már a másikkal ment. Jókedvű volt, rád nem gondolt, jó anyád cserbe hagyott, de jó apád, vigyázz reád, ő lesz az őrangyal. Hát tanulj meg, fiacskám, komédiázni, tanulj meg kacagni, sírni, ha kell, tanulj a rosszhoz is jó képet várni, magaddal törődj csak már senkivel. Ne higgy a barátnak, fűszeretőnek, ne higgy az esőnek, ne higgy soha. Tanulj meg, fiacskám, komédiázni, mert minden, minden, minden,

Az aranylemezek képzeletbeli időgépével ma 1983-ban időzünk el egy kicsit. Ebben az évben mutatták be a mozikban az István a király című rockoperát. Szörényi Levente és Bródi János Oly távol vagy tőlem című szerzeményét Varga Miklós és Sára Bernadett előadásában hallhatják. S. Nagy István magyar dalszövegével vált nálunk is örökzöldé a reménytelenül szerelmes festő története, a Millió rózsaszál, Csongrádi Kata és a Wolf együttes előadásában. A Dolliról pedig 1983-ban megjelentette bemutatkozó nagylemezét, amelynek címadó dalát, a Vakációt hallgatjuk meg az aranylemezekben.

Az aranylemezek első részét egy remek polka egybeleggel zárjuk a Stúdió 11 zenekar előadásában. A 11 órai hírek és az időjárás jelentés után pedig Delhusza Johnnal indítjuk a mai örökzöld zenei válogatásunk folytatását itt a Dankó Rádióban.

0: Műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: A múlt megelevenedik, és előkerülnek a kulisszák mögötti titkok.
2: Közös élményeink a színház és a film világából. Igaz történetek, amelyeket eddig még nem hallottunk.
1: Beszélgető társaink a legnagyobb legendák.
3: Hogy volt? Szombaton 15 óra 30 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 11 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Nyilvánosak a 2006-os őszi kormányülések titkos jegyzőkönyvei. Folytatódnak a kihallgatások a Volánbusz.

0: érintő vesztegetési ügyben. Napos felhős idő várható, elszórtan záporokkal. Jó napot kívánok! A szerkesztő Naményi Krisztina, a mikrofonnál Polyák Adrien. Nyilvánosságra hozta a kormány a 2006 őszi kormányülések titkos jegyzőkönyveit. A most közzétett dokumentumokból kiderül, hogy az akkori politikai válság idején miről tárgyalt a Gyurcsány kormány. Pontosan 20 évvel ezelőtt, 2006. szeptember 17-én került nyilvánosságra az a beszéd, amelyben az akkori miniszterelnök elismeri, hazugságokkal nyerték meg a 2006-os országgyűlési választást. A kiszivárgott beszéd egyik következményeként később több utcai összecsapás is történt a fővárosban. A titkosítás alól feloldott jegyzőkönyvek a kormány.hu oldalon olvashatók. A Fidesz nem a kormánnyal, hanem az emberekkel akar konstruktívan együttműködni, jelentette ki Orbán Viktor a Blikknek adott interjújában. A korábbi miniszterelnök a lapnak a Tisza kormány által indított korrupciós eljárásokkal kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy azok egy csoportja politikai indítatású, ami mögött semmilyen visszaélés nincs. A Fidesz elnöke szerint a jelenlegi miniszterelnök uralni akarja a parlamentet. Már 5 embert hallgattak ki gyanúsítottként a Volánbusz ZRT-t érintő milliárdos vesztegetési ügyben. A gyanúsítottak közül 3 vannak őrizetben. A nyomozó főügyészség ismét megerősítette, hogy a korrupciós bűncselekmények miatt május óta folytat nyomozást a Volánbusz ügyben. A nyomozásról és a gyanúsítottak személyéről továbbra sem adhatnak információt. A mentősök oktatásának fejlesztését, a mentésirányítás és az attitűd megváltoztatását szeretné minél hamarabb elérni az Országos Mentőszolgálat hétfőn kinevezett főigazgatója. Konstantinovics Miklós a Kossuth Rádióban arról is beszélt, a házi orvosokkal közösen működtetett ügyeleti rendszerrel kapcsolatban egységes koncepcióra van szükség. Megindult a párbeszéd a témában. Babavizeket vizsgált a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az 5 hazai előállítású termék élelmiszerbiztonsági szempontból megfelelt az előírásoknak, de az Aquital Baby összes ásványi anyagtartalma meghaladta a jogszabályi határértéket. A víz egészségügyi kockázatot nem jelent, de csecsemő tápszer készítésére nem forgalmazható. A hatóság megtiltotta az érintett termék előállítását és bírságot szabott ki a gyártóra. Meghalt Deák Bill Gyula, Artisjus díjas zenész, blues énekes. Pályáját a 70-es években a Siriusban és a Hobo Blues Bandben kezdte. Szóló karrierje 1983-ban a Rossz vér című lemezzel indult, amelyet a következő évtizedekben több album követett. Megkapta a Magyar Érdemrend lovag és tiszti keresztjét. Művészetére hatással voltak a hazai, valamint a nyugati világ rock és blues legendái, például Radics Béla, Jimi Hendrix és Ray Charles. Deák Bill Gyula 77 éves volt. Az időjárásról. Délelőtt többfelé napos, de északnyugaton már borongós idő lesz. Később egyre többfelé várható eső, zápor, néhány helyen zivatar, keleten több napsütés várható. A Tiszántúl kivételével egyre nagyobb területen megerősödik a szél. A nyugati ország részben 18, délkeleten akár 30 fok is lehet, késő este 14 és 20 fok valószínű.
1: Ezek.
2: További kellemes délelőtöt kívánok, Tölgyi Krisztina vagyok. Pár percet pihent a képzeletbeli időgépünk, de már ismét útra készen áll, hogy tovább barangoljunk vele a 20. századi magyar könnyűzenében. Délig hallhatják például a Bergendi, Cserháti Zsuzsa, Magai Klementina, a Korál, az Atlasz, az Express, Szécsi Pál és a Neoton Familia felvételeit. Most pedig Del Husza John énekli Kriss Gábor Csak fújt közben a szél című szerzeményét.
1: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: Nagy szenzáció volt 3 éve, amikor előkerült egy elveszettnek hitt Cserháti Zsuzsa felvétel. Zakar István és Král Gábor Játszd újra el című dalát még 1990-ben vették fel egy kispesti stúdióban, és az volt a terv, hogy később egy teljes nagylemeznyi anyag készül az énekesnővel. Az eredeti úgynevezett mesterkópia viszont megsérült, ezért, hogy megúvják, letétbe helyezték egy ügyvédi irodában, ami viszont leégett egy tűzesetben, így a felvétel megsemmisült. Szerencsére maradt belőle egy másolat, ami alapján a legmodernebb digitális technológia segítségével helyre tudták állítani a hiányzó 6-7 másodperces részt is. Így önök az aranylemezekben is meghallgathatják a felvételt. Cserháti Zsuzsa előtt azonban még a Csini Baba című filmből Fényes Szabolcs és Szász Péter Fogj egy sétapálcát című örökzöldjét hallhatják Gál Völgyi János színművész előadásában.
1: Fogj egy sétapálcát és légy vidám, kösd a nyakkendőt.

Egy kis szerelem jöhet az aranylemezekben. Pályer András és Szalkai Sándor Csak veled járni című szerzeményét Magai Klementina énekli a Helikon együttes kíséretével. Aztán Balázs Fecó és Horváth Attila Maradj velem című örök.

A 60-as évek első felében alakult és 1976-ig létezett az Atlasz együttes, melynek zenekarvezető, dalszerző, énekese Flam Ferenc évtizedek óta Svédországban él. 2021-ben interjút adott a Beat Korszak blognak, amiben arról is beszélt, hogy képzőművésznek készült, de az állandó zenekarozás miatt kitették az iparművészeti főiskoláról. Amikor az Atlasz a 70-es évek elején nyugatra szerződött, Göteborgban játszottak egy Rondó nevű népszerű ifjúsági klubban, ahol Flam Ferenc 1973. júniusában megismert egy lányt. A következő három év főleg levelezésből állt, és fél évenként tudtak találkozni a fiatal nő iskolai szünetei alatt. A szerelmesek végül 1975-ben összeházasodtak, és a következő évben, amikor az Atlasz feloszlott, Flam Ferenc Svédországban telepedett le, ahol családot alapított. Négy gyermekük született, és a beatzenész visszatért a képzőművészethez. Grafikai stúdiót nyitott, alkotásait pedig azóta rangos galériákban állítják ki. Az aranylemezeket Flam Ferenc Töröld le a könnyeidet című szerzeményével folytatjuk az Atlasz együttes előadásában.

0: Minden hétköznap 10 órától a Dankó Rádióban aranylemezek.
1: Hadd búcsúzzam el most tőled szépen, régi színház, vén barát. Egymás mellett szép időt leéltünk, együtt vívtunk sok csatát. Lásd, engem utolért a 60. év, a számvetésnek napja van.

Hát igen, egy életet töltöttünk el együtt. Hogy fogsz hiányozni, te öreg színpad? Hiányozni fognak a megszokott zajok, a függöny gördülése, a gong tompa morajlása, a büfében a poharak csörgése, a közönség hahotázása, az ügyelő dörmögése, a balettpatkányok, bocsánat, a táncos lányok féktelen jókedve. Meg kell barátkoznom a csenddel és a magam társaságával. Szokatlan lesz, de talán mégsem olyan rossz. Talán igazuk van azoknak, akik így búcsúztattak a színházban. Nézd, öregem, rád fér a pihenés.

Néhány héttel ezelőtt az egyik tematikus hétvégén főszereplői Szentirmai Ákos örökzöldjei voltak. A zeneszerző számos kiemelkedő színművésznek írt sanzonokat, dalokat, köztük Bács Ferencnek is. Szentirmai Ákos és Bradány Iván Színek című szerzeményét hallhatják most az aranylemezekben a Stúdió 11 zenekar kíséretével, melyet Dobsa Sándor vezényelt.

1920-as évek végén pillanatok alatt sláger lett Eizenman Mihály kupléja, a Lesz maga just is az enyém, ami lassan 100 éves lesz, de ma is mindenki ismeri. Az aranylemezek végén a Körmendi Együttes előadásában hallhatják a népszerű melódiát. Munkatársaim Szabó Tamás zenei szerkesztő, Fóti Tamás hangmérnök és adásmenedzsereink Dészabó Ágota és Pálmai Szabolcs nevében is köszönöm a figyelmüket. A déli harangszó után kezdődik a Jó ebédhez szól a nóta Budai Beatrix vezetésével, majd 2-től 5-ig Szívküldi szívnek szívesen című kívánságműsorunkkal várja önöket Gál Zoltán műsorvezető és Nemes Niki szerkesztő. Az aranylemezek képzeletbeli időgépe pedig holnap délelőtt indul újra. Tölgyi Krisztina vagyok, addig is további kellemes napot és jó dankó rádiózást kívánok!

0: mixereikkel és bődületes energiájukkal a világ bármely részén meghódítják a közönséget. Önfelett örömzene most pénteken 23 órától. Pornograszt koncert pénteken 23 órától a Népek dalaiban, itt a Dankó Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 12 óra.

0: a Dankó Rádióban.
1: Nyilvánosak a 2006-os őszi kormányülések titkos jegyzőkönyvei. Holnap avatják az ELTE díszdoktorává Krasznahorkai Lászlót. Napos felhős idő várható elszórtan záporokkal. Jó napot kívánok! A szerkesztő Naményi Krisztina, a mikrofonnál Polyák Adrien. Nyilvánosságra hozta a kormány a 2006-os őszi kormányülések titkos jegyzőkönyveit. A dokumentumok a kormány.hu oldalon.

0: olvashatók. Pontosan 20 évvel ezelőtt, 2006. szeptember 17-én került nyilvánosságra az a beszéd, amelyben az egykori miniszterelnök elismeri, hazugságokkal nyerték meg a 2006-os országgyűlési választást. A kiszivárgott beszéd egyik következményeként később több utcai összecsapás is történt a fővárosban. A Fidesz nem a kormánnyal, hanem az emberekkel akar konstruktívan együttműködni, jelentette ki Orbán Viktor a Blicknek adott interjújában. A korábbi miniszterelnök a lapnak a Tisza kormány által indított korrupciós eljárásokkal kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy azok egy csoportja politikai indíttatású, ami mögött semmilyen visszaélés nincs. A korábban kiadott diplomata útlevelek jogszerűségét vizsgálja a külügyminisztérium. A tárca államtitkára közölte, több gyanús esetre derült fény a mintegy 1400 dokumentum átvilágítása során. Velkei György elmondta, Dzsuzsák Balázs labdarúgó egy baráti levél alapján kaphatott diplomata útlevelet. A volt kormányfő fia felhatalmazás nélkül találkozott külföldi delegációkkal, miközben Szijjártó Péter ex-külügyér pedig csak nem 5 milliárd forintot költött magánrepülőgépes utakra az elmúlt években. Októbertől ismét minden magyarországi egyetemi hallgató részt vehet az Erasmus programban, mondta a felsőoktatásért felelős államtitkár a Kossuth Rádióban. Kacz Sándor hangsúlyozta, már ősszel lesznek olyan hallgatók, akik ebben a támogatási formában külföldön tanulhatnak, de teljesen a tavaszi fél évtől fut majd fel a program. Díszdoktorrá avatja alma mátere az Eötvös Loránd Tudományegyetem Krasznahorkai Lászlót. A holnapi esemény előtt a Nobel-díjas író tiszteletére ma egész estés programsorozattal várják az érdeklődőket az eltett Refort kertbe. A megújult helyszínen az íróval beszélget Gintli Tibor professzor, és felavatják a krasznahorkai olvasótermet. Meghalt Deák Bill Gyula, Artisius díjas zenész, blues énekes. Pályáját a 70-es években a Siriusban és a Hobo Blues Bandben kezdte. Szóló karrierje 1983-ban a Rossz vér című lemezzel indult. Szerepelt a Kopasz kutya című filmben, valamint Szörényi Levente és Bródi János rockoperájában, az István a királyban. Megkapta a Magyar Érdemrend lovag és tiszti keresztjét. Deák Bill Gyula 77 éves volt. Végül az időjárásról. Változóan felhős, napos idő várható a nyugati és északi területeken borongósabb, többfelé esős idővel. A nyugati ország részben 18, délkeleten akár 30 fok is lehet. Késő este 14 és 20 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
2: A hitelesség a legfontosabb. Ez lényegesebb, mint a szerelem vagy a barátság. Csernus Marian, Kossuth és Jászai Mari díjas színésznő gondolataival szeretettel köszöntöm Önöket itt a Dankó Rádióban 2026. szeptember 17-én csütörtökön is. Jó ebédhez szól a nóta. Tartsanak velem egészen két óráig, hiszen remek rádiófelvételek sorakoznak fel egymás után egészen két óráig. Csőr József, majd Bohács István énekel adásunk első perceiben a Most kezdődik a tánc és a Nyisd ki babám az ajtót című csárdást halljuk. Kellemes időtöltést!

amelyik ott marad, ott marad rózsát. Ha tudnád, amit én, amit én kibabája vagyok, ki vagyok én, gombás. Se baj, ha leszakad, leszakad, lesz más, amelyik ott marad, rózsát. Ha tudnád, amit én,

0: healthy lot. What do they get set up to luck? What do they get Joel the fella to luck?
1: Vörös Edit, Szentendrei Klára, Buta Árpád Attila és Kollár Katalin nótázik a folytatásban. Két kis aranykarikáról szól az első dal, Ifjabb Magyar Imre szerezte a zenéjét, Bató Sándor írt a szövegét. Két kis aranykarikának csodása varázsa, indul így a hallgató már is, majd a Vigyázz, mert szúr a rózsaága, a nem jó minden este a kapuba kiállni, és a Szerettem egyet, szerettem kettőt című dalt halljuk. Itt a Magyar Zene Rádió.

Megüzentem a sarkadi bírónak, hogy mit, az kiderül hamarosan a soron következő zenei összeállításban. Nádasdy László mesél majd a sarkadi bíróról. Ezt követően Várnai Adrient halljuk, és a Van nekem szeretőm egy nehány című csárdást. Előtte azonban Farkas Rozika a Megbotlott a kispejlovam lába című dallal érkezik ezúttal képzeletbeli színpadunkra, és Bősi Szabó László előadásában felcsendül a Fekete szem éjszakája című magyar népies műdal itt a Magyar Zene Rádiójában. A zenekarokat Báder Ernő, Szalai Antal, Lakatos Miklós és Tordai Zoltán prímás vezet.

0: szívem meghasad, egyedül kell hazamenni magamnak. De nem megyek, mert nem szabad, háj a szívem meghasad, egyedül kell hazamenni magamnak.
1: Egy újabb emlékezetes pillanat a Dankó Klub koncert felvételeiből.

A hold örök utitársunk az éjszakai égbolton, hol kerek, hol csak egy kis ezüstös sarló, de mindig ott van velünk. A Földtől átlagosan 384 ezer kilométerre kering, és körülbelül 29,5 nap alatt járja végig a holdfázisok teljes körét. Teli hold, új hold, növekvő és fogyó hold. És hát valljuk be, a hold fénye különösen alkalmas arra, hogy az embernek egy kis romantika jusson eszébe. És számos zeneszerzőt, költőt, írót megihletett már a hold fény, mint például Járóka Sándor prémást, kinek szerzeményét hallottuk az imént, Johann János és a zenekara muzsikált. A holdfény szerenát szólt. Most pedig köszöntsük születésnapján a Magyar Nóta Szerzők és Énekesek Országos Egyesületének egykori elnökét, a nóta énekes dalszerzőt, Nógrádi Tóth Istvánt. Kedves István, Isten éltessen nagyon sokáig, erőben, egészségben és persze főleg boldogságban. Hallgassuk most az ünnepeltet itt a Dankó Rádióban. Az elhagyott az asszony, a rózsabokor a domboldalon, a sárgarigó, sárga csikó és a szép a rózsám nincs hibája című magyar népies műdal szól. Hallgassuk a születésnapos Nógrádi Tóth Istvánt.

0: És már is Újvári Marika, majd Rigó Mónika énekel. Az országúton hosszú a jegenyesor, és az alacsony a cipőm sarka című csárdás csendül fel már is. Balázs Tamás, majd Baranyai István zenekarának kíséretével.
1: Országúton hosszú a jegenyesor, hosszú a jegenyesor.

Azt mondják, hogy tavasz nyílik. Na, ez az a nóta, amellyel egy kicsit elkéstünk, vagy inkább kicsit korainak érzem, mert hogy így szeptember derekán az igazi őszbe fordulva csak álmodozhatunk a tavaszról. Na, de mindegy is, Jenei Gábor erről énekel Balázs Tamással és a zenekarával, majd Koltai Zoltán, a Felvégi Ház, Alvégi Ház, Blaskó Bernadetta, Csendül a nóta, és Kalmár Magda, a Csicsak rózsám hallod című dalt adja elő. Fogadják sok szeretettel!

0: tudjátok, ha tudjátok, kétfelé a címemet.
1: Dankó Rádió. Lecsenyén FM 103,8. A magyar zene rádiója.

0: műsorajánló.
1: Szeptember 19-én szombaton 10 óra 4 perctől indul őszi népzenei stúdió koncert sorozatunk. Első vendégünk a Carmina Danubiana zenekar lesz, akik a Mohácsi csata 500. évfordulóján történeti énekekkel, balladákkal és népszokások zenéjével idézik fel Mohács és a török hódoltság sokrétű emlékezetét. Várjuk Önöket a Carmina Danubiana zenekar tagjaival, köztük Dr. Juhász Katalin néprajzkutatóval, szombaton 10 óra 4 perctől. Hallgassuk együtt a Mohács Mohács mit hoztál ránk című koncertet.
2: Ősszel minden megváltozik.
3: Szeretnék egy kedves kezdést magunknak.
2: De van, ami marad.
4: Most már minden világos.
5: A baba teljesen egészséges.
4: Ez egy igazi csoda.
2: Pillanatok, amelyek összekötnek.
6: Éljük tovább az életünket.
4: Ez minden vágyom, Maria.
2: Ahol együtt nevetünk, együtt izgulunk.
7: Éljen az új borkirálynő.
2: És együtt várjuk az izgalmas történeteket.
8: Nagyon köszönöm.
2: Sorozataink ősszel is folytatódnak minden hétköznap a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 13 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
9: Nyilvánosak a 2006-os őszi kormányülések titkos jegyzőkönyvei. Kisebb földrengés volt Horvátországban. Napos felhős idő várható elszórtan záporokkal. Jó napot kívánok! A szerkesztő Naményi Krisztina, a mikrofonnál Polyák Adrien. Nyilvánosságra hozta a kormány a 2006-os őszi kormányülések titkos jegyzőkönyveit. A dokumentumok a kormány.hu oldalon olvashatók. Pontosan 20 évvel ezelőtt, 2006. szeptember 17-én került nyilvánosságra az a beszéd, amelyben az akkori miniszterelnök elismeri, hazugságokkal nyerték meg a 2006-os országgyűlési választást. A kiszivárgott beszéd egyik következményeként később több utcai összecsapás is történt a fővárosban. A titkosítás alól feloldott jegyzőkönyvek a kormány.hu oldalon olvashatók. A magyar szabadság szerető nép és 1956-ban nagyon sokféle ember akart egy irányba haladni, mondta a forradalom 70. évfordulója alkalmából rendezett budapesti konferencián a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán reményét fejezte ki, hogy a kerek évforduló után egymást elfogadva épülhet fel egy olyan ország, amely hű a szabadságharc céljaihoz. A rendezvényen

0: Karácsony Gergely főpolgármester is felszólalt, hangsúlyozva, hogy 1956 legfontosabb üzenete a sokféleségben megvalósuló hazaszeretet és összetartozás. Mielőbb megkezdik az állami egyetemek, így az ELTE tanárainak bérrendezését is, mondta el a felsőoktatási államtitkár a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában. Kacz Sándor hozzátette, a fizetéseket már jövőre hozzá fogják igazítani a modellváltott egyetemek jóval magasabb bérszínvonalához. Az államtitkár elmondta azt is, a modellváltott egyetemeknél jól működő elemeket megtartják a jövőben is. 4 jelentkezőt hallgatott meg a médiatanács elnöki tisztségére pályázók közül mai ülésén az Országgyűlés Eseti Bizottsága. A többi 7 pályázót tegnap hallgatták meg. A testület hétfőn dönt arról, hogy a jelentkezők közül kit terjesztenek a Parlament Művelődési Bizottsága elé. A korábban kiadott diplomata útlevelek jogszerűségét vizsgálja a külügyminisztérium. A tárca államtitkára közölte, több gyanús esetre derült fény a mintegy 1400 dokumentum átvilágítása során. Velkei György elmondta, Zsuzsák Balázs labdarúgó egy baráti levél alapján kaphatott diplomata útlevelet, a volt kormányfő fia felhatalmazás nélkül találkozott külföldi delegációkkal, miközben Széjártó Péter ex-külügyér pedig csaknem 5 milliárd forint közpénzt költött magánrepülőgépes utakra az elmúlt években. Bekérette a zágrábi orosz nagykövetet Horvátország az Európában szaporodó biztonsági incidensek miatt. A horvát külügyminisztérium közölte, az elmúlt időszak légtérsértéseit például a Romániában, Lengyelországban és Németországban történt drónberepüléseket, valamint a fokozódó orosz dezinformációs és kémtevékenységet is számon kérték. A diplomata visszautasította és provokációnak nevezte a vádakat. Kisebb földrengés volt Horvátországban a Kvarneröböl térségében. A 3,6-os erősségű földmozgásban nem sérült meg senki, és egyelőre anyagi kárról sem tudni. Változóan felhős, napos idő várható, a nyugati északi területeken borongósabb, többfelé esős idővel. 18-30 fok között alakul a hőmérséklet napközben.
1: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
2: Bányai Márton és Teremi Trixi két vidám csárdás felvételével indítjuk csütörtöki adásunkat. Szeretettel köszöntöm azon hallgatóinkat is, akik csak most találtak ránk. Tartsanak velünk egészen 2 óráig, hiszen jó ebédhez szól a nóta itt a Magyar Zene Rádiójában. A villanylámpát szereltek a falunkba, és a Nem vagy legény Berci című csárdást halljuk. Tartsanak velünk!
3: Villanylámpát szereltek a falunkba, rávilágít esténként kis kapunk.

ősz van, és ilyenkor azt hiszem érdemes elindulni a Bakonyba. A Dunántúlon, a Balatontól északra fekvő hegység ilyenkor gyönyörű színekbe öltözik. Nem véletlenül születhetett meg ez a szép nóta cím is, Bíborban ég a bakonyerdő levele. Aki kirándulni szeretne, annak az egyik legjobb célpont a Cuhaszurdok. Vinyéről indulva egy körülbelül 5-6 kilométeres, nagyjából 3 órás sétával már meg is tapasztalhatjuk a Bakony egyik legszebb szurdokának hangulatát. A Cuhapatak, a sziklák, az erdő és még a régi bakonyi vasút viaduktjai és alagútjai is hozzátartoznak a látványhoz. De ott van például a római fürdő, a kerteskői szurdok, a Bakonybél környéki erdők és még számtalan ösvény is. Szóval aki egy kis őszi erdőjárás vágyik, annak a Bakony jó úti cél lehet. Csak egy kényelmes cipőt vigyünk magunkkal, és már indulhatunk is. És hogy idézzük ezt a hangulatot, már is hallgassuk meg Szávoszd Rihárd szerzeményét, Bíborban ég a bakonyerdő levele, szól így a dal, előadja Csuti Csaba. Aztán az Érika Hajlik a búzakalász, az El kell menni katonának, az Ez a vonat most van indulóban, és a 100 forintnak 50 a fele című dalt Szóka Júlia, Kapi Gábor és Karcagi Nagy Zoltán előadásában halljuk, itt a Magyar Zene Rádiójában.

0: saját.
1: 2023-ban a Dankó Gálán, a Magyar Zeneházában a Parnograszt együttes a 16 tagú cigányzenekarral, élükön ifjabb Sárközi Lajossal hatalmas bulit csaptak. Idézzük fel ezt a közel 10 perces zenei összeállítást. Jó szórakozást!

Ahogy én szeretlek, nem szeret úgy senki. Ahogy én csókollak, nem csókol úgy senki. Énekli a folytatásban Szász Kati Tordai Zoltánnal és a zenekarával. Hallgassuk meg Balázs Árpád és Farkas Imre szerzeményét egy 2017-es Dankó Klub előadásunkról.

azt hiszed, hogy boldog vagy már. Nem búsulok többé, mert búsulni kár. Vadvirágos erdőszélen, rózsabokor és egy-két csók, csereverecsók. Ezt a négy népszerű magyar nótát most Jákó Vera, Kalina Enikő, Máté Otilia és Benedek Fi Katalin előadásában halljuk.

Továbbra is jó ebédhez szól a nóta itt a Magyar Zene Rádiójában, ahol a mikrofonnál a szerkesztőműsor vezető Budai Beatrix. Pere János énekel a következő percekben Salasovics Dezső zenekarával, majd Lugosi Katit férje Duka Péter és zenekara kíséri. Helyi az anyád, ne sírasson, és Rózsa Szegfű, Rezeda Viola. Ezt a két dalt halljuk itt a Dankó Rádióban.

ne sírasson, ne kislány, meg ne tudja, miért sáros a csizmán. Mert az anyja csalta lánya, enyém lesz majd nem sokára, de úgyán. Hely az anyád, ne sírasson, te kislány, mert az anyja csalta lánya, enyém lesz majd nem sokára, de úgyán. Hely az anyád, ne sírasson, te kislány.

0: végte bent puhan meleg fészket.
1: Nagy Ibolya, Tolnai András és Mozsár Imre énekel csütörtöki adásunk utolsó énekes összeállításában. Egy gyönyörű, ám de szívszorító nótával indul az összeállítás, melynek címe Megkérdeztem egy virágtól. Aztán a Jaj, de szép kék szeme van magának, és a Sárga, a Rigó, Kerek a cipó című dal is elhangzik itt a Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban.

0: Hely, hogyha az okoszóra hallgatnál, az anyakönyvi hivatalba elballagnál. Sárga marigó, gyerek a cipó, nékünk már házasodni volt hajgó. Hely, hogyha az okoszóra hallgatnál, az anyakönyvi hivatalba elballagnál. Sárga marigó, gyerek a cipó, nékünk már házasodni volt hajgó.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért csütörtöki adásunk idejébe, melynek utolsó perceiben Járóka Sándor és Cigány zenekara muzsikál. Köszönöm, hogy ma is velem tartottak, remélem találkozunk holnap is ugyanekkor ugyanitt várom önöket sok szeretettel és nótás jó szívvel. 2-től 5-ig Gál Zoltán teljesíti a kívánságokat, jön a Szívküldi Szívnek szívesen itt a Dankó Rádióban, majd 5 órától Tudod-e még az én nótám Popovics Lászlóval és egy kedves Dankó Rádió hallgatóval. Én búcsúzom már, a szerkesztő műsorvezetőt, Budai Beatrixet hallották. Vigyázzanak magukra, és vigyázzunk egymásra. Ó, és a legfontosabb, majd elmaradt, na nehogy meghomáljon valaki, úgyhogy jó étvágyat kívánok mai ebédjükhöz, akik pedig már elfogyasztották, kedves egészségükre váljék. Viszont hallásra holnap!

0: műsorajánló.
1: Világzenei koncert a Dankó Rádióban ezen a héten is. Ők nem a cigányzene forrását használják, ők

0: hagyományos hangszereikkel és bődületes energiájukkal a világ bármely részén meghódítják a közönséget. Önfelett örömzene most pénteken 23 órától. Barnog Raszt koncert pénteken 23 órától a Népek dalaiban, itt a Dankó Rádióban.
1: Izgalmas tájak, érdekes történetek, különleges ízek.
2: Egy ilyen szép nap csak az asztalnál érhet véget.
1: Fedezzük fel együtt, hogyan mesélnek az ételek egy-egy nép múltjáról, szokásairól és mindennapjairól.
3: Remélem, a ma reggel szedett növények jól passzolnak egymáshoz.
1: A világ egy terített asztal. Új évad, új időpontban. Minden hétköznap 14 óra 35 perctől a Dunán.
4: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 14 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Demet Imea nevében is köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Beslin Bettina. Főbb híreink egy-egy mondatban. Újabb részletek derültek ki az előző kormány által kiadott diplomata útlevelekről. Nyilvánosak a 2006-os őszi kormányülések titkos jegyzőkönyvei. Napos felhős idő várható, elszórtan záporokkal. Jönnek a részletek. Nagyjából 1400 diplomata útlevelet vizsgál a külügyminisztérium, közölte a tárca államtitkára. Velkei György az átvilágítás újabb részleteit megosztva elmondta például, hogy Dzsuzsák Balázs labdarúgó baráti hangvételű levélre válaszul kapott azonnal diplomata útlevelet, amelyet a sportoló Dzsuzsák Balázs tesóka aláírással küldött. Az államtitkár a tárca korábbi működésének átvilágításáról is beszélt. Egyebek mellett azt mondta, Orbán Viktor volt kormányfőfia, felhatalmazás nélkül találkozott külföldi delegációkkal. Szijjártó Péter ex-külügyminiszter pedig csak nem 5 milliárd forint közpénzt költött magárepülőgépes utakra az elmúlt években. Nyilvánosságra hozta a kormány a 2006 őszi kormányülések titkos jegyzőkönyveit. A kormány.hu oldalon közzétett dokumentumokból kiderül, hogy az akkori politikai válság idején a kabinet a krízissel való szembenézés helyett elsősorban a korábban meghirdetett reformterveire, például a vízidíj bevezetésének előkészítésére összpontosított. Ma 20 éve annak, hogy nyilvánosságra került az úgynevezett ősödi beszéd, amelyben az akkori miniszterelnök elismeri, hazugságokkal nyerték meg a 2006-os országgyűlési választást. A kiszivárgott beszéd egyik következményeként később több utcai összecsapás is történt a fővárosban. Mielőbb megkezdik az állami egyetemek közöttük az ELTE tanárainak bérrendezését, mondta a felsőoktatási államtitkár a Kossuth Rádió felkelő című műsorában. Kacz Sándor hozzátette, a fizetéseket már jövőre hozzáigazítják a modellváltott egyetemek jóval magasabb bérszínvonalához.

0: Az államtitkár hozzátette azt is, a modellváltott egyetemeknél jól működő elemeket megtartják a jövőben is. Megkérette a zágrábi orosz nagykövetet Horvátország az Európában szaporodó biztonsági incidensek miatt. A horvát külügyminisztérium közölte az elmúlt időszak légtérsértéseit, például a Romániában, Lengyelországban és Németországban történt drónberepüléseket, valamint a fokozódó orosz dezinformációs és kémtevékenységet is számon kérték. A diplomata visszautasította és provokációnak nevezte a vádakat. Szabályozná a kiskorúak közösségi média használatát az Európai Bizottság. A testület elnöke hangsúlyozta, a javaslat 13 év alatt megtiltaná a hozzáférést, 13 és 15 év alatt pedig csak szülői felületen keresztül elérhető, úgynevezett mini fiókokat használhatnának a gyerekek. A javaslatot az Európai Unió tanácsa vitatja meg. Idehaza jövő kedden tartják a sérült gyermekek napját a fővárosi állat- és növénykertben. Az eseményen vezetett túrával, interaktív zoopedagógiai foglalkozásokkal, valamint a Kaláka együttes koncertjével várják a fogyatékossággal élő gyerekeket és kísérőiket. 1992 óta csak nem 200 ezer sérült vett már részt a foglalkozásokon. Híreink végén a várható időjárásról. Folytatódik a napos felhős idő, a nyugati és északi területeken többfelé esővel. A szél egyre nagyobb területen megélénkül, olykor meg is erősödik. Délután 18-30 fok várható, nyugaton lesz hűvösebb. Késő estére 14 és 20 fok közé hűl a levegő. Kedves hallgatóink, a pontos idő 14 óra 4 perc.
1: Szív küldi szív meg szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
2: Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket a Kívánság műsorban, és arra invitálom valamennyi hallgatónkat, hogy töltsenek el egy remek hangulatú délutánt velünk a következő 3 órában. A szerkesztő Nemesnéki, a hangmérnök Wolf Attila. A Zsófiákat köszöntjük névnapjukon, és azokat, akik szeptember 17-én születtek. Telefonszámunk 061-759-6071, hívják bátran, szeretjük kedves üzeneteiket. Csíteiné Mónika kérte a dalt, melyet Nyertes Zsuzsa énekel, a Konfetti zenekar kíséri, egy jó barátnő.
3: Nagy ajándék életünkben egy igaz barátnő, akivel a jó viszonyt nem fátyolozza felhő. Testi lelki jó barátném, van én nekem is, kapcsolatunk megbízható, sosem labilis. És mivel a gusztusunk is szinte azonos, elszerette szeretőmet a kis aranyos. Ám de ezért nem szökött a fejembe a vér, egy jó barátnő minden pénzt megér, egy jó barátnő minden pénzt megér. Jó barátném bajba került, anyagilag persze. Eladtam a nyaralómat, hogy ez kisegítse. Hónap végén megadja, ennek egy éve már. No, de ezért összeveszni úgy gondolom kár. Elkérte a gyöngysoromat, csak hogy szép legyen. Én már tudom, azt se látom, tán már sohasem. Autómmal ő jár, pénz benzinre tőlem kér. Egy jó barátnő minden pénzt megér, egy jó barátnő minden pénzt megér. Minden lány életében eljön az az óra, amikor a kérő szóra az igent kimondja. Barátném is ott volt, s mulatott a lagziban, de már akkor láttam, hogy nem fér a bugyiban. Addig-addig kerülgette az én uramat, hogy még ott a ruhatárban alatta maradt. El is váltam nyomban, de hát ez is belefér. Egy jó barátnő minden pénzt megér, egy jó barátnő minden pénzt megér. Az opera bálba menni sok jóval kecsegtet. Kaptam oda meghívót, de nem kettőt, csak egyet. Rendeltem egy ruhát, mondták, egyedi darab. Ám ez nem volt igaz, mert egy példány még maradt.

0: barátságunk ennyit már nem ért.
1: Faragó Pannikának szeretettel küldjük ezt a nótát Szolnokra, üzenik barátnői Melinda és Kata. Marcis Demetert, Mészáros Tivadar zenekara kíséri, valamikor néked vittem minden nyíló orgona virágot.

következő nótát Lajos Zsolton szeretné meghallgatni, és küldi a Dankó család tagjainak is. Sárdi János énekli a nótacsokrot, kísér Olá Kálmán zenekara. Úgy kezdődik, hogy káposzta, káposzta.

egy hűtelen lesz és megtart. Megyek a másikhoz, de majd az megnéz a hasznak. Az egyik hűtlen lesz és megtart, megyek a másikhoz, majd az megnéz.

0: che la città sogno, ma non farò traio, ma chi ne è del tetto l'aglio andare io nulla.
1: És most hallgassunk bele az üzenet rögzítőbe.
2: Jó napot kívánok, Cenkis Kici vagyok, és a nagypapánknak szeretnénk küldeni egy számot a 85. születésnapja alkalmából, a Nem tudok élni nélküle című számot. Felesége szereti, és az egész családja. Sok boldogságot, örömet, még sok-sok évet a családban. Köszönöm.
1: Köszönöm a hívását. Az Apostol együttes játszik, Nem tudok élni nélküled.

Csípós Károlyné szeretné meghallgatni egyik legkedvesebb nótáját Nádudvaron. Varga Andrást, Bobe Gáspár Ernő zenekara kíséri, Favilla, Fakanál, Fatányér.

0: mikir nincsen igaz igazság.
1: Ezt írta hallgatónk, a férjemet Makki Mihályt szeretném köszönteni Szlovákiában, Nagymatkösségben. Ma ünnepli 80. születésnapját. Kívánom, hogy éljen boldogságban, egészségben még nagyon sokáig. Felesége Erzsébet. Miklós Józsefet ifjabb Oláh Kálmán zenekara kíséri. Piros rózsák beszélgetnek.

Berettyóújfaluból Vas Gáborné kérte édesapja egyik kedves nótáját, melyet Bangó Margit énekel. Fagyú gyertyát égetek én.

Szeretek én erre, gyere csak, majd megcsókollak, úgy is tudom, hogy az enyém vagy. Erre, gyere csak, majd megcsókollak, úgy is tudom, hogy az enyém.

Körösmenti Integrált Szociális Intézmény Békés megyei dolgozóinak köszönik munkájukat, további jó egészséget, minden jót kívánnak. Isten gazdag áldásával Szabó Gergely és családtagjai. Gyenes Lili zenekara játszik, Kék Duna keringő.

A Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. Édesanyjának, Marcincó Nándorné Julikának sok szeretettel küldi a dalt lánya Zita, csak azért, mert nagyon szereti ezt a dalt, és reméli, hogy még sokáig neki tud neki számokat kérni a műsorban. Kós Jánost és Korda Györgyet halljuk. Az életem egy szép regény.

0: Köldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Sütő Lajosné vagyok Csajágról. Férjemnek halálának 4. évfordulója alkalmából és a közelgő születésnapja alkalmából fájó szívvel emlékezünk. Felesége, 2 lánya, 3 unokája, 2 dédunokája. A dal címe, amikor már nem leszek én. Köszönöm szépen!
2: Köszönöm, hogy hívott minket. Huszár László Rátóton szomszédasszonyának, Marika néninek jó egészséget, minden jót kíván, kedves nótájával. Solti Károlyt Farkas Jenő zenekara kíséri, amikor majd nem leszek már.

Csongvainé Áginak Szentendrére barátnője küldi a Marica grófnőből Tasziló dalát. Berkes Jánost Baranyai István zenekara kíséri. Hey, cigány!

0: 어저께 연락이 어저께 연락이 불러 내 속세가 기사 내 속보는 기사 멀어든 오빠
1: férjére, a legdrágább édesapára, nagyapára, dédapára, akit két éve veszítettek el, kedves nótájával emlékezik szerető felesége Gulyásné Gizella. Farkas Rozikát Boros Lajos zenekara kíséri, mint galamba tiszta búzát.

A gyönyörű nóta után örökzöld sláger következik, de a kettő közt egy harmadik műfajra hadd hívjam föl a figyelmüket. Szombat délelőtt ugyanis élő koncert a Dankó Rádió stúdiójából, mégpedig népzenei koncert a Carmina Danubiana a Mohács 500 évforduló alkalmából zenél majd itt, szombat délelőtt 10-kor. Élő koncert, ne hagyják ki. Nagymamájának, Horváth Lászlónénak nagyon sok boldog névnapot kívánok szeretetben, egészségben. Kosaras Lilla Dunakömlődről, Komár László énekel 20 év múlva.

De szép volt ez a sláger. Ilyen is lesz a következő órában, például a Hulló levelek Zsolnai Héditől, na meg nóta természetesen, Van egy nap az életünkben, és elhangzik a Most tanulok nálad nélkül élni, mostanában nagyon népszerű dal is. Most Balázs Tamás zenekara játszik.

0: Műsorajánló. A Tankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Ahol a múlt megelevenedik, és előkerülnek a kulisszák mögötti titkok.
2: Közös élményeink a színház és a film világából. Igaz történetek, amelyeket eddig még nem hallottunk.
1: Beszélgető társaink a legnagyobb legendák.
3: Hogy volt? Szombaton 15 óra 30 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Kincses kalendárium. A hétköznapok útmutatója, az ünnepek iránytűje. Megrendelhető a postán és a hírlapkézbesítőknél. Kincses kalendárium.
0: Reklámot hallottak. A pontos idő 15 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Deme Tíme a nevében is. A mikrofonnál Beslin Bettina. Főbb híreink röviden. Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát, jelentette be a miniszterelnök. Nyilvánosak a 2006-os őszi kormányülések titkos jegyzőkönyvei. Napos felhős idő várható, elszórtan záporokkal. Jönnek a részletek. Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát. Az erről szóló kormánydöntést Magyar Péter miniszterelnök jelentette be. A kormányfő a közösségi oldalára feltöltött videóban úgy fogalmazott, a magyarok évtizedeken keresztül tehetetlenül nézték, hogy politikusok, miniszterek, képviselők, miniszterelnökök, fideszesek és nem fideszesek egyaránt mesés vagyonokra tettek szert. Magyar Péter közölte azt is, a törvényjavaslatot haladéktalanul az országgyűlés elé terjesztik. Nagyjából 1400 diplomata útlevelet vizsgál a külügyminisztérium, közölte a tárca államtitkára. Velkei György az átvilágítás újabb részleteit megosztva elmondta például, hogy Dzsudzsák Balázs labdarúgó baráti hangvételű levélre válaszul kapott azonnal diplomata útlevelet, amelyet a sportoló Dzsudzsák Balázs tesóka aláírással küldött. Az államtitkár a tárca korábbi működésének átvilágításáról is beszélt, egyebek mellett azt mondta, Orbán Viktor volt kormányfő, fia felhatalmazás nélkül találkozott külföldi delegációkkal. Szijjártó Péter ex-külügyminiszter pedig csak nem 5 milliárd forint közpénzt költött magárepülőgépes utakra az elmúlt években. Nyilvánosságra hozta a kormány a 2006 őszi kormányülések titkos jegyzőkönyveit. A kormány.hu oldalon közzétett dokumentumokból kiderül, hogy az akkori politikai válság idején a kabinet a krízissel való szembenézés helyett elsősorban a korábban meghirdetett reformterveire, például a vízidíj bevezetésének előkészítésére összpontosított. Ma 20 éve annak, hogy nyilvánosságra került az úgynevezett ősödi beszéd, amelyben az akkori miniszterelnök elismeri, hazugságokkal nyerték meg a 2006-os országgyűlési választást. A kiszivárgott beszéd egyik következményeként később több utcai összecsapás is történt a fővárosban. 20 civil, közöttük 2 gyermek is megsebesült az ukrán főváros elleni éjjeli orosz légitámadásban. Az oroszok rakétákkal és pilóta nélküli légieszközökkel támadták Kijevet. Harkiv megyében egy bevásárlóközpontot, Zaporizsja megyében lakónegyedeket ért találat, egy civil meghalt, egy másik megsebesült. Kis előnnyel a bal-közép ellenzéki blokk nyerte meg a vasárnapi

0: A parlamenti választás Svédországban a ma közzétett hivatalos végeredmények szerint. A svéd közszolgálati televízió úgy tudja, Ulf Kristersson, jobboldali kormányfő hamarosan bejelenti lemondását. Meghalt Deák Bill Gyula, blues énekes. Az Artisjus Dear zenész a 70-es években kezdte pályáját, és a Hobo Blues Bandben vált igazán ismerté. Szóló karrierje 1984-ben a Rossz vér című lemezzel indult. Szerepelt a Kopasz kutya című filmben, valamint Szörényi Levente és Bródi János rockoperájában az István a királyban is. Megkapta a Magyar Érdemrend lovag és tiszti keresztjét. Deák Bill Gyula, blues király, 77 éves volt. Végül a várható időjárásról. Folytatódik a napos felhős idő a nyugati és északi területeken többfelé esővel. A szél egyre nagyobb területen megélénkül, olykor meg is erősödik. Délután 18-30 fok várható, nyugaton lesz hűvösebb, késő estére 14 és 20 fok közé hűl a levegő. Kedves hallgatóink, a pontos idő 15 óra 4 perc.
1: Szív küldi szívnek szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
2: Ismét köszöntöm valamennyi hallgatónkat, már is folytatjuk a kívánság műsort. Szekeresné Marika Gödöllőn mindig szívesen hallgatja a következő dalt a Csínan Palkóból. Talabér Erzsébetet Olán Viktor zenekara kíséri, Kis Dunaág.

A következő remek dallal Kovács Istvánnak kíván jó egészséget, kitartást és minden jót Szilágyiné Irénke. Presser Gábort és a Csík zenekart halljuk, te majd kézen fogsz és hazavezetsz.

0: Földi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok, Hódosi István vagyok, Kazincbarcikáról. Szeretettel köszöntöm feleségemet abból az alkalomból, hogy szeptember 17-én ünnepeljük 60. házassági évfordulónkat. Ezúttal köszönöm a szeretetét, hűségét, gondoskodását. Szeretném, ha még sokáig élvezhetnénk családunk körében ugyanezeket a jó tulajdonságait. Köszönöm szépen!
2: Nagyon sok szeretettel kívánok Önöknek, minden jót, Isten éltesse Önöket. Gránát Zsuzsa és Bokor János énekel, kísér Déki Lakatos Sándor zenekara. Van egy nap az életünkben.

0: mindig szelmék.
1: Van egy nap az életünkben, olyan, amit soha nem felejtünk. Amit minden esztendőben csöndesen megünnepel a szívünk. Ilyenkor megáll az élet, és a múltból feltör egy-egy

Dolány Istvánné Szentesről kedvenc előadójától kérte a következő nótát. Karzagi Jánost Lakatos Miklós zenekara kíséri, Csak úgy mondom magának.

0: ez egy Ihász Lajosné Manyika Gyoma Endrőden szeretné meghallgatni a következő dalt, melyet Gergely Róbert énekel, kísér Hankó József zenekara, Ha majd a tavasz.
1: Ja Istenem, ez a zene. Vannak felejthetetlen pillanatok az életben, amelyeket még visszaálmodni is gyönyörűség. Mert mindig ott bujkál az emberben valami furcsa kis remény, hogy hát egyszer mégis visszajön valaki. Megáll előttünk gyönyörű tavaszi ruhában, ránk mosolyog, és a florentin kalapja alól azt suttogja, hogy magával vacsorázom ma este a kaszinóban, és közben szól ez az édes kis

emlékszel? Nemrégig együtt voltunk. A fák aranyleveleket terítettek a lábaink elé, és most nem tudom, hol vagy. Merre jársz? Van-e valaki veled? Vagy egyedül vagy, mint én? És amikor hallom ezt a gyönyörű zenét, és tavasz van, még mindig várlak. Várlak, mert ma is ugyanúgy, mint akkor, halálosan szeretlek.

Szívföldi szívnek szívesen a Dankó Rádió kívánságműsorát hallják. 5 perc múlva 3:30 lesz. Szövetes Andrásné Csongrádról kérte egyik kedves dalát. Csík József, Etifje, Berki Béla zenekara kíséri. Befordultam a konyhára.

Nádasdy Istvánné kedves férjére emlékezik, akit fiatalon veszítettek el. Nádasdy László énekel, kísér Johann János zenekara, kisasszony napjára elmennek a fecskék.

Judit Mezőberényből kérte a következő nótát, amely nóta csokorban hangzik el. Simon Boglárkát és Jenei Gábort halljuk, kísér Hankó József zenekara, Hallja maga barna.

0: Szívködi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Szeretném meghallgatni Kovács Erzsitől azt a számot, most tanulom feledni az arcod. Köszönöm szépen!
2: Hallgatóink megunhatatlan kedvence ez a dal. Kovács Erzsi énekel, most tanulok nálad nélkül élném.

A Dankó Rádió kívánság műsorát hallják, egy perc múlva 3:44 lesz. Takácsné Lívia Ajkáról kérte a következő dalt. Balogh Tímeát Jónás Géza zenekara kíséri, Túl a Tiszán faragnak az ácsok.

Kabáról Papsanyi bácsi kérte a következő nótát, Besenyei Ferenc énekli, kíséri Fiep Sánta Ferenc zenekara, mindig mondtam veszedelmes a lányom.

Vejére Teleki Tamásra, aki 6 éve nyugszik a kalocsai temetőben, szeretettel emlékezik a családtagok nevében, Fülöp Szállásról, Kiskárolyné. Csömörön férjére, Zsiga Imrére születésnapja alkalmából emlékezik szeretettel felesége. Pocsai Jánosné férjére emlékezik, fájú szívvel, örök szeretettel. Alex Tamás énekel, csak a jók mennek el.

Farkasnét Erike a következő dalt szeretettel küldi a Nyugdíjas Klub tagjainak, a Dankó család tagjainak, és mindenkinek jó egészséget kíván. Mi is ezt kívánjuk ennek. Győri Szabó Józsefet Magyar Imre zenekara kíséri. Elkerülsz, mert szegény vagyok.

Makóról Szombatini Irénke kérte a következő dalt, Gergely Adnát Burakovács Andor zenekara kíséri, Ha az uram kacsingat a menyecskékre.

Ismét kedvenceket ajánlok a figyelmükbe a következő órából. Elhangzik majd az Akácos út, a homokóra és a Mindig az a perc a legszebb perc. Ugye, hogy érdemes velünk maradni, most a Varsányi Együttes játszik.

0: Műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén szombaton Rutka Róbert zenész, zeneszerző lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között a filmzenék világa, hogy miként lesz valakiből filmzeneszerző, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy milyen nagyszerű színésznő volt Tompos Kátya, aki nagyon fiatalon hagyta itt az evilági életet. Vasárnap Falusi Marian énekes előadó művésszel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy milyen volt anno egy tehetségkutató televíziós műsorban lehetőséget kapni és bizonyítani, de azt is megtudhatjuk majd, hogy a Padlő másik tagja, Lang Györgyi, milyen ember volt a színpadon kívül, s hogy miért nem lehet feledni Györgyi személyét ennyi idő után sem. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Hétről hétre különleges vendégek.
3: És persze rengeteg nevet is vár mindenki, de a tét viszont változatlan.
4: Magyarország szeretlek. Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 16 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Demetéme a nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Főbb híreink röviden. Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát, jelentette be a miniszterelnök. Letartóztattak két embert a túlárazott volán buszok ügyében. Napos felhős idő várható, elszórtan záporokkal. Jönnek a részletek. Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát. Az erről szóló kormánydöntést Magyar Péter miniszterelnök jelentette be. A kormányfő a közösségi oldalára feltöltött videóban úgy fogalmazott, a vizsgálat minden olyan országgyűlési képviselőre, miniszterelnökre, miniszterre, államtitkára, kormánybiztosra és miniszterelnöki biztosra kiterjed majd, akinek az elmúlt 5 évben szűnt meg a megbízatása. Magyar Péter közölte azt is, a törvényjavaslatot haladéktalanul az országgyűlés elé terjesztik. Két embert letartóztattak a volánbusz ügy gyanúsítottjai közül. A kényszerintézkedést egy hónapra rendelt el a Budai Központi Kerületi Bíróság. A nem jogerős döntés ellen mindkét gyanúsított védője fellebbezett, közölte a Nemzeti Nyomozó Főügyészség. Hozzátéve, a harmadik gyanúsítottról is még ma döntést hoz a bíróság. Bár neveket a főügyészség nem említett, a 24.hu úgy tudja, hogy Jelinek Dániel üzletembert, az Indotech Group vezérigazgatóját és Szívek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT volt vezérigazgatóját tartóztatták le, áll a Központi Nyomozó Főügyészség közleményében. Feljelentést tett a miniszterelnökség a Mesterséges Intelligencia Kutatóközpontnak nyújtott 300 millió forintos állami támogatás ügyében. A tárca közölte, egyebek mellett költségvetési csalás, hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúja miatt fordultak a hatóságokhoz a támogatás felhasználása és a kapcsolódó közbeszerzési eljárás miatt. Közölték azt is, a 2024-ben alapított központ alig 2 hónappal később a Bethlen Gábor alapkezelőn keresztül kapta az összeget, de az érdemi munkát közbeszerzéssel 150 millió forintért kiszervezték az Observer Média Figyelő és Kutató Kft.-nek, miközben a központ alapítói a támogatásból munkabért vettek fel. Utalvány formájában novemberben kézbesítik az iskolakezdési támogatás második részletét, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos felhívta a figyelmet, akik az első részletet bankszámlára kapták, de azóta lakhelyet változtattak, azoknak érdemes ellenőrizniük, hogy a megfelelő címük szerepele a Magyar Államkincstár rendszerében. Szeptember 20-áig kell bejelenteni a változást, amit az ügyfélkapunk keresztül is megtehetnek. Több mint 150 kutató nyert el idén a Bolyai János ösztöndíjat. A Magyar Tudományos Akadémia kutatói programja a fiatal tudósokat segíti a kutatási karrier építésében és az MTA doktori értekezés megírásában. A Bolyai ösztöndíjat 1997 óta adják át. Továbbra is súlyos az asztályhelyzet az Alföldön, és még mindig nem várható jelentős mennyiségű csapadék, közölte a Hungar.

0: Komet. Az Alföldön a kukorica és a napraforgó nagyobb része kiszáradt, és az őszi vetésekre sem alkalmas a talaj. Végül a várható időjárásról. Nyugat felől megnövekszik a felhőzet, és főképp a Dunántúlon, valamint az északi középhegységben előfordulhat kisebb eső, zápor. Reggel a déli határ mentén egyes zivatar sem kizárt. Holnap felszakadozik a felhőzet, és több órás napsütés várható. Eső már csak elvétve lehet. Éjjel 8-16, holnap napközben 23-28 fokra számíthatunk. 16 óra múlt 4 perccel.
1: Szív küldi szívnek szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
2: Köszöntöm most bekapcsolódó hallgatóinkat, és folytatjuk a kívánság műsort. Telefonszámunk 061-759-6071, csak hogy a következő napok műsorai is megteljenek jobbnál jobb zenékkel. Szoboszlai Gézáné kérte a következő dalt Komáromból, Rigó Jancsit, Balázs Tamás és Jónás Géza zenekara kíséri, Zöld szalagos a kalapom.

A következő dalt Tunyi Lászlóné szeretné meghallgatni, Sallai Misi énekel zenekara kíséretével, Este, ha lefekszik, álmodozzon rólam.

남조리 들라갱감 조금하고 조비여 다락갈 오멜에 브라드 남아시아네로 올 너부단 말 적었단 못 적어

Debrecenben unokájának, Zsófiának nagyon boldog névnapot kíván Györfi mama, és küldi a következő dalt a Dolly-ról, Star volt Lollipop.

0: Földi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Dunaszerdájról írok, Szlovákiából szeretném kérni a Akácos út nótát magamnak, barátnőmnek is, akinek tetszik. Viszont!
2: Nagyon sok szeretettel játsszuk önöknek is. Torkos Rezső is ezt a nótát kérte. Tarnai Kis László énekli, Kísér ifjabb Sánta Ferenc zenekara.

solitaire.

Máriásné Erzsike kérte a következő dalt Balatonfüredről, kedvenc előadójától, Kovács Apollóniától. A Magyar Állami Népi Együttes kíséri, Téglaporos a kalapom.

0: Bilis Vörösvárról Nyéki Béláné kérte a következő dalt. Bilicsi Tivadart halljuk. Nem Wurlitzer a Ferklé.
1: Sípláda szól az udvaron, vidám

közelmúltban 76. évében elhunyt sógornőjére emlékezik a nótával Freiberger Béla. Balogh Barna drága feleségére, Irénkére, akit 6 éve veszítettek el, és akinek hiánya azóta sem szűnik, emlékezik örök szeretettel a gyerekek és unokák nevében. Csanádi Györgyöt Déki Lakatos Sándor zenekara kíséri. Azt hallottam valamikor réges-régen.

Kedves hallgatóink, az előttünk álló hétvégén Simándi József, Kossuth Díjas operaénekesre, érdemes és kiváló művészre, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagjára emlékezünk, 110 éve született. Megjelenése, habitusa, gazdag hangja, belső ereje hőstenor szerepek eljátszására tettek különösen alkalmassá. Számos lemeze készült, nagy sikerrel lépett fel Európa nagy operaházaiban és hangversenytermeiben, és itthon is a közönség kedvence volt. Tehát a hétvégén számos gyönyörű felvételt játszunk Simándi Józseftől. Most a Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekara kíséretével adja elő Ó, de szép!

0: Iványiné Rózsika 106 battán várja a következő kedvenc dalát. Koltai László énekli, Késér Nyári László zenekara, Egy asszonynak 9 a lánya.
1: Egy asszony.

az Ózdi gyári temetőben nyugvó nagybátyjára szíve minden szeretetével emlékezik Anna. Gyoma Endrődön Rózsika édesapjára, édesanyjára és férjére emlékezik szeretettel. Dóri Józsefet Szalai Antal zenekara kíséri, hiányzik valaki ebből az utcából.

0: külföldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Szép napot kívánok! Szeretném kérni születésnapom a 75. és férjem és leányom emlékére is harangozó terítő. Minden nap eljön az este. Köszönöm szépen, szép napot!
2: Nagyon sok szeretettel kívánunk önnek minden jót, jó egészséget, harangozó terének el.

Erdei Nézsuzsa fonyódról kérte a következő dalt. Smidélius Évát, Toki Balogernő zenekara kíséri, Világos kék a csillagos éjszaka.

Kívánság műsorunkat hallják, egy perc múlva 3:45 lesz. Kassa Dorinak érte a következő dalt, Barabás Sándor énekel, Vadvirágos erdőszélen.

0: Máté Szalkai Kórház fülorgégészeti osztályán dolgozó műtősnek küldi a dalt egyik hallgatónk, Zárai Márta énekel, Homokóra.
1: Ülök a szobámban, búsan egyedül, és a fájó múltra gondolok.

Polgárné Szilvia Nyíregyházáról kérte a következő dalt. Nagy Noémit Csóka Gyula zenekara kíséri, ha még egyszer szerelmes lehetnék.

Hívízre Ötvös Lajosnak nővére küldi a következő nótát. Somogy Erika adja elő. Nem hiszed el, pedig hát a szerelem oly csodásan jó.

Kedves hallgatóink, ennyire megdalfért a mai kívánság műsorba, majd a holnapit is megtöltjük 2 és 5 óra között. A folytatásban 5 óra után, a hírek után Popovics László várja önöket, Klárával beszélget, aki gyermekkorában sajnos másfél évet kórházban töltött, és később is sokszor szorult kórházi kezelésre. Elbeszélgetnek majd, és elárulja Klára kedvenc dalait is. A kívánság műsort Nemesnöki szerkesztette, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, én Gál Zoltán vagyok. A Cimbalom Brothers játszik, viszont hallásra holnap.

0: Csarnok Raszt koncert pénteken 23 órától a Népek dalaiban, itt a Dankó Rádióban.
1: Ősszel minden megváltozik.
2: Szeretnék egy kedves kezdést magunknak.
1: De van, ami marad.
3: Most már minden világos.
4: A baba teljesen egészséges.
3: Ez egy igazi csoda.
1: Pillanatok, amelyek összekötnek.
5: Éljük tovább az életünket.
6: Ez minden vágyam, Maria.
1: Ahol együtt nevetünk, együtt izgulunk.
7: Éljen az új borkirálynő.
1: És együtt várjuk az izgalmas történeteket.
8: Nagyon köszönöm.
1: Sorozataink ősszel is folytatódnak minden hétköznap a Dunán.
9: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
10: Szívem, már előfizethető a kincses kalendárium. Emlékszel, tavaly a mamának is vittünk egyet.
11: Ön is fizessen elő a kincses kalendáriumra a postán vagy a hírlapkézbesítőknél.
9: Reklámot hallottak. A pontos idő 17 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
12: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Demet Íme a nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Főbb híreink egy-egy mondatban. Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát. A közmédia is megemlékezik a ma elhunyt Deák Bél Gyuláról. Folytatódik a változóan felhős idő. Jönnek a részletek. Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát. Az erről szóló kormánydöntést Magyar Péter miniszterelnök jelentette be. A kormányfő elmondta, a vizsgálat minden olyan országgyűlési képviselőre, miniszterelnökre, miniszterre, államtitkára, kormánybiztosra és miniszterelnöki biztosra kiterjed, akinek az elmúlt 5 évben szűnt meg a megbízatása. A NAV akár 20 évre visszamenőleg, és a hozzátartozók vagyonát is vizsgálhatja majd. Magyar Péter közölte azt is, a törvényjavaslatot haladéktalanul az országgyűlés elé terjesztik. Letartóztattak 2 embert a Volán buszügy gyanúsítottjai közül. A kényszerintézkedést 1 hónapra rendelt el a Budai Központi Kerületi Bíróság, közölte a Központi Nyomozó Főügyészség. Bár neveket nem említettek, a 24.hu úgy tudja, hogy Jelinek Dániel üzletembert, az Indotech Group vezérigazgatóját és Szívek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT volt vezérigazgatóját tartóztatták le. Indokolatlannak és méltánytalannak nevezte a Jelinek Dániellel szemben kiszabott kényszerintézkedést az üzletember cége. Szívek Norbert továbbra sem reagált a nyilvánosság előtt. Nagyjából 1400 diplomata útlevelet vizsgál a külügyminisztérium, közölte a tárca államtitkára. Velkei György az átvilágítás újabb részleteit megosztva elmondta például, hogy Zsuzsák Balázs labdarúgó diplomata útlevelét egy baráti hangvételű levélben kérte, amelyet a sportoló Zsuzsák Balázs tesóka aláírással küldött. Az államtitkár a tárca korábbi működésének átvilágításáról is beszélt, egyebek mellett azt mondta, Orbán Viktor volt kormányfőfia, felhatalmazás nélkül találkozott külföldi delegációkkal. Szijjártó Péter ex-külügyminiszter pedig csak nem 5 milliárd forint közpénzt költött magárepülőgépes utakra az elmúlt években. Visszafizette 67 milliárd forintos folyószámla hitelét a főváros, közölte a főpolgármesteri hivatal főigazgatója. Kis Ambrus azt mondta, hogy 118 milliárd forint helyi iparűzési adó előleg érkezett meg tegnap estig, amelyből rendezni tudták a tartozást. A főigazgató hozzátette, szeptember végére körülbelül 3,5 milliárd forint marad a főváros számláján. Közéleti szereplők, politikusok és alkotótársak is megemlékeztek a ma elhunyt Deák Bél Gyuláról. Az Artisius Dear zenész, blues-éneges 77 éves volt. Pályáját a 70-es években a Kőbányai Sztár együttesben és a Hobo Blues Bandben kezdte. Szóló karrierje 1984-ben a Rossz Vér című lemezzel indult. Szerepelt a Kopasz Kutya című filmben, valamint az István a Király rockoperában. Megkapta a Magyar Érdemrend lovag és tiszti keresztjét. Deák Bél Gyula életművét és pályafutásának fontos állomásait a közmédia csatornáink koncertfelvételekkel, portréműsorokkal és archív összeállításokkal idézik fel. Híreink végén a várható időjárásról. Ma még főképp a Dunántúlon, valamint az északi középhegységben előfordulhat kisebb esőzápor. Reggel a déli határ mentén egy-egy zivatar sem kizárt. Holnap felszakadozik a felhőzet, és több órás napsütés várható. Eső már csak elvétve lehet. Éjjel 8-16, holnap napközben 23-28 fokra számíthatunk. Kedves hallgatóink, a pontos idő 17 óra.

0: 4 perc.
1: Tudod-e még az én nótán? Az önök kedvenc dalaival és történeteivel minden nap 17 órától a Dankó Rádióban. A műsorvezető Popovics László.
2: Azt mondta a nagyapám, pedig hát a nagyapám 116 éves. Az a rendes iparos...

0: pedig hátam vagy anyám, 116 éves.
1: Üdvözlöm a Dankó Rádió hallgatóit. Kezdődik a Tudod-e még az én nótám című műsor. Jó napot kívánok! Ma ismét egy hallgatónk életéről és három számára fontos dalról beszélgetünk. Ha ön is vállalkozna egy ilyen beszélgetésre, akkor már is mondom az elérhetőségeinket. A telefonszámunk 061-759-6071-es, az e-mail címünk pedig dankoradio@mtva.hu. Kérjük, mondja fel üzenetrögzítő, vagy írja meg e-mailben a nevét és a telefonszámát, továbbá azt, hogy szeretne szerepelni a Tudod-e még az én nótám című műsorban.
2: Hiába megyek színházba, vagy valahova, vagy valami könyvtárba, vagy ilyesmibe, már este 6 után nem merek elindulni, mert félek hazajönni.
1: Egy 88 esztendős hölgyhöz látogatunk Sopronba. Úgy hívják, hogy Klára. Az ő kedvencei jönnek itt, a Dankó Rádióban. A Tudod-e még az én nótám című műsorban.

0: Kezdi csokolom, Klára, Popovics László, Dankó Rádió.
1: Jó napot!
0: Jó napot! Hogy tetszik lenni?
1: Hát köszönöm, most jól lennék, csak egy kicsit idegesebb vagyok.
0: Na mert? Mi történt?
1: Jövő kedden szemműtétre fogok menni, mert szürke hályogos mind a két szemem, és most annak a vizsgálatait intéztem, és az egyik nem jól sikerült, de aztán már megoldottuk, úgyhogy azért izgultam, mert ugye én cukorbeteg is vagyok, és elküldtek vérvételre a kórházba, és ott nagyon magasat mértek.
0: Értem.
1: És meg voltam ijedve, hogy nem fognak megoperálni, mert 8,5 felett mértek ott. Persze ideges is voltam, meg előtte való 2 nap beteg voltam, és nem úgy ettem, ahogy kellett volna. De aztán már rendeződött, mert felhívtam a szemészetet, és mondták, hogy emiatt ne izguljak. Most úgy van beállítva, hogy reggel meg este, mielőtt megvacsorálom, akkor mérjem meg a cukromat. Igen. És akkor azon ne izguljak, hogy nem leszek megműtve, mert meg fognak műteni. Most aztán azt könyveltem le, hogy mennyit mértem én. Mert én mondtam, én egy héten egyszer szoktam mérni a cukromat, meg a vérgyomásomat is, és akkor leírom egy füzetbe, illetve van egy könyvem, abban leírom, és mondtam, hogy el tudom vinni, hogy én nekem 7 fölött sose volt a vércukrom.
0: Igen.
1: Aztán csak hát most ez a nem evés, és nem úgy ettem, hogy kellett volna, úgyhogy most már rendeződöm, úgyhogy remélem, értem. Hogy...
0: Egyébként ez a feszült állapot, ez mióta tart, vagyis mikor határozták meg, hogy akkor szemműtét lesz, és
1: hát
0: az időpontot?
1: Az az igazság, én évente jártam a kórházba szemészetre, de most ugye annyira megváltozott, kevés az orvos, úgyhogy egy másfél év múlva se kaptam időpontot, és akkor ugye én nagyon szeretek, hát most egyedül vagyok már, 88 éves vagyok, és délután már beszoktam jönni a szobába, elvégzem a konyhai munkát, meg a teendőimet, és akkor leülök, és vagy olvasok, vagy rejtvényfejtek, vagy hát a rádió szól éjjel-nappal, nem beszélve igen. róla.
0: Na, hát akkor maradjunk ennél a történetnél, ennél a témánál helyesebben, hogy a rádió igen. éjjel-nappal szól, most az ön kedvencei fognak szólni abban a bizonyos rádióban. Igen. Szóval Klára kedvencei érkeznek itt a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az én nótám című műsorban.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Klárával beszélgetünk, az, akinek bánata van. Ezt a felvételt játsszuk hamarosan. Kire emlékezünk?
1: Hát ezzel az egész családomra, szüleimre, akik már nagyon régen meghaltak, és a férjemre, aki 35 éve halt meg. És mi nagyon összetartó család voltunk. Már mondjuk gyerekkoromat már ugye tetszik ismerni. Hát, a kórházi dolgaimat. Igen.
0: Hát nem haragszik, hogyha azt mondom, hogy nem nagyon emlékszem, ne haragudjon, mert rengeteg beszélgetést csináltam azóta, és nem rémlik, de szerintem a hallgatóknak sem.
1: Igen, ez akkor volt, amikor még gyerek voltam, és TBC-vel bekerültem a kórházba, és másfél évig nem mehettem haza. Mert akkor még a szüleim falun laktak, és én a Soproni kórházba voltam beutalva, mert ott volt ilyen osztály, és akkor másfél évig én nem láttam a szüleimet.
0: Igen, valami rémlik egyébként.
1: Igen, ebből a történetből. És ugye utána meg hát azért abból kigyógyultam, aztán következő 10 évben, vagy jött a következő betegségem, és hát elég sokat voltam én kórházakba, szanatóriumba, mert ugye vastagbélrákkal is műtöttek, és azzal voltam sokáig beteg, évekig, 15 évig beteg voltam vele. De kigyógyultam, imádkoztam, szűzagyát kértem, és eddig sikerült. És most hát megint úgy van, hogy ugye elég sokat betegeskedek, most már idősebb vagyok, egyedül is vagyok, és főleg azon vettem észre, hogy bár ennyire idős vagyok, hogy nagyon lelassultak a lépteim. Mindent meg tudok csinálni, itthon magamat ellátom, bevásárolok, takarítok, mindent megcsinálok, de hogyha mondjuk egy héten egyszer elmegyek bevásárolni, akkor az van, hogy nagyon lassan tudok menni, és kifáradok pillanatok alatt.
0: Lassan jár, hát így tovább élsz, nem?
1: Ez már a korral jár, igen.
0: Hát
1: igen.
0: Én bevallom őszintén, hogy meglepve hallgatom a mondatokat, mert 88 esztendősen azért már tényleg illik egy kicsit lassabban járni.
1: Igen.
0: Úgyhogy ezt ne vegye problémának, én azt gondolom, jól teszi, hogy lassabban jár, megfontoltabban. Megfontoltabb mozdulatokat is kell tenni, nem? Mert az ember mondjuk meghúzhatja a derekát, a bármelyik, a vállát.
1: Ugye, én a gerincemmel sokat problémáztam. Fiatal koromban is, mert már kétszer megbűzöttek vele, de aztán azon nincs semmi. Néha érzem, de hát ezt a koromra fogom. Úgyhogy.
0: Uh-huh. Jó, hát akkor emlékezzünk Klára a családjára, jó? Mindazokra, igen, akiket elvesztett, ugye 35 évvel ezelőtt a kedves férjét. És a család többi részét is, ahogy már említette. Akkor szóljon most az ő emlékükre a dal. Az, akinek bánata van, ez jön tehát itt a Dankó Rádióban.
1: Igen.
0: Klára kérésére.

0: nagyvilág.
1: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Klárával beszélgetünk, jön a Herkules fürdői emlék Pere János előadásában. Járt egyébként Herkules fürdőn?
2: Nem. Én csak a dalból ismerem, a nótából ismerem, meg az előadóból. De nagyon szeretem a Pere Jánost, és azért attól kértem ezt
1: Értem.
2: A dalt.
1: Itt most az előadó a fontosabb, vagy maga a dal?
2: Hát szerintem mind a kettő. Mind a kettő.
1: Valamilyen emlék fűződik nem. egyébként ez? Azért kérdeztem, hogy járt-e hát, esetleg Herkules
2: fürdőn. Nem jártam. A környékén igen, de benne a fürdőben nem.
1: Az mit jelent, hogy a környékén? Magán a településen? Vagy csak a...
2: Igen, ilyen átutazó.
1: Értem.
2: Volt. Uh-huh. Igen, és akkor meg hát az előadót nagyon kedvelem.
1: És miért kedveli Pere Jánost?
2: Hát olyan korombeli azért.
1: Uh-huh.
2: Ő is már 80-on túl van.
1: És ennek a dalnak egyébként a szövege, vagy a dallamvilága tetszik?
2: Hát a dallam, igen. A dallam. Ahogy ő adja, mert már mástól is hallottam, de nem volt ilyen kedves hangulatú.
1: Uh-huh. Tehát és akkor gyakorlatilag azért. Pere János hangjával igazi
2: igen, ez igen, a dolog. Igen.
1: No, hát igen. Nem akarom faggatni, mert hallom, hogy olyan túl sok emléke, vagy túl sok története ez a dalhoz nincsen, csak kizárólag Pere János személye fogta meg az előadás módja. Akkor gyakorlatilag Pere János összes felvételét szereti, nem?
2: Igen.
1: Jó, hát ezek közül most az egyiket akkor lejátsszuk, jó?
2: Persze, mert ugye én éjszaka is rádiózom, és akkor azok a késői műsorokban sokszor ez már bent van. De most, hogy megváltozott a rádióadások ideje, és többször vannak éjszaka is ilyen hangulnóták, meg zene.
1: Igen. Na akkor jöjjön. A Herkules fürdői emlék szólt át Klára kérésére itt a Dankó Rádióban.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az én nótám című műsort hallgatják. Klárával beszélgetünk, egy gyönyörű felvétel jön. Zorán előadásában kell ott fenn egy ország. No, gondolom akkor megint csak valakire emlékezünk.
1: Hát én, igen. Hát sajnos ez szomorú, hogy itt kell emlékezni most már, de az az igazság, hogy én ott már elképzeltem magamat ebbe az országba. Oda
0: értem. Uh-huh. Mikor kezdődött ez a dolog? Mikor gondolt először arra, hogy az elmúlás az...
1: Hát most már olyan 5-6 éve.
0: 5-6 esztendeje. Uh-huh.
1: Igen.
0: Mi váltotta ki?
1: Hát az egyedüllét. Mert addig még tudtam rendesen mozogni, meg eljárni, meg sétálni, meg különböző dolgokat. Most már úgy vagyok, hogy hiába megyek színházba, vagy valahova, nem szórakozó helyre, hanem színházba, vagy valami könyvtárba, vagy ilyesmibe, már este 6 után nem merek elindulni, mert félek hazajönni. Pedig a város közepén lakom.
0: Értem.
1: És ugye itt van a közelükben a Fertőrákosi Barlang Színház, hát tudom, még fiatalabb koromban, még 5-6 évvel ezelőtt is mentem a busszal, és éjjel fél egykor haza mertem jönni. De most már ilyen környezetben, meg ilyen nem merek este, vagyis éjszakarra jönni. És azért csak olyan dolgokra tudok elmenni, amelyik itt van a közelbe. És délután kezdődik, és világosan vége van. Most van színházbérletem, de az is úgy van, hogy vasárnap délután, olyan 3-tól, és akkor a színház itt van 2 percre, és akkor onnan haza merek jönni még este 7 órakor is.
0: És mitől tart egyébként, hogy esetlegesen
1: hát
0: rosszul lesz?
1: A mostani világtól.
0: A mostani világtól. Uh-huh. Mert hogy milyen
1: igen.
0: Ön szerint
1: igen.
0: Hát az a mostani világ?
1: Nagyon sokat romlott. Ez a sok betörés, meg a hát fiatal elém áll, hogy adjak neki pénzt, és mondom neked, nincs pénztárcám, és akkor elmond mindennek ilyen alkalomkor.
0: Értem, úgyhogy, tehát szokott
1: hát
0: találkozni ilyen helyzetekkel.
1: Uh-huh. Igen. Ez az én magányomban nem tér bele.
0: És mikor kezdődött ez a világ, ami az ön számára
1: hát,
0: félelmetes?
1: Mit mondjak? Hát egy 5-6 éve biztos. Biztos.
0: Ugye akkor volt...
1: Amikor könnyebb lett a fiataloknak is, meg mindenki azt hitte, hogy jaj, mostan ez a Kánoán. Aztán hát sokat csalódni kellett.
0: Igen, bizonyára ebbe belejátszik az is, hogy közben eltelt 5-6 esztendő, ön ugye akkor 82-83 éves volt, most pedig már 88, tehát
1: igen.
0: Más a világ
1: más
0: felfogása.
1: A világ az én szempontomból.
0: Igen, tehát
1: más
0: hogyha
1: a világ.
0: 80 alatt azért, ahogy hallom, ugye most kezd lassítani, gondolom szélsebesen közlekedett, szélsebesen fogta fel a világ dolgait, kevésbé foglalkozott ezekkel a dolgokkal. Szerintem ez mindig is volt egyébként, tehát amiről beszél, én azt gondolom.
1: Igen, most már a napi tornánál is elfáradok, mire azt a 20 perces turnámat itthon megcsinálom általában délelőtt, vagy reggeli órákban, és már utána pedig nem nehéz torna gyakorlatok, de mindig szuszognom kell, de végzek, úgyhogy hát megöregettem, eljárt az idő, de amíg magamot el tudom látni, addig mindig jó.
0: No, hát...
1: Van segítségem, annyiból,
0: no,
1: hogy
0: igen.
1: Igen, a szomszédasszonyom lányáik, azok gondolnak rá, mindent elintéznek, hivatalos dolgot besegítenek, elvisznek, értem mennek, meg meglátogattak, mindent megcsinálnak, úgyhogy ezzel nincs problémám.
0: Ez szerintem nagyon jó hír. Akkor most térjünk rá a dalra, arra az igen. érzésre, amit megfogalmazott a beszélgetés legelején, hogy, hogy már a az elmúlás gondolata az igen. már megjelent az életében, és
1: igen.
0: egyébként ez egy félelmetes már érzés?
1: Nem, hát kicsit furcsa érzés, de már én elrendeztem a temetésemet, ki van fizetve minden, hát majd nem, ugye nincs senki olyan, se rokonom, se testvérem, se senki, mert a testvéreim is meghaltak a családjukkal együtt, és akkor azoknak a gyerekei már nem törődtek az emberrel.
0: Értem.
1: Úgyhogy aztán így döntöttem, hogy én elintézem a magam sorsát.
0: Akkor jöjjön a dal, jó? Kell
1: igen.
0: ott fenn egy ország. Klára kérésére forog itt a Dankó Rádióban.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az én nótám című műsort hallották Klára kedvencével. Én külön hálás vagyok egyébként Klárának, hogy megosztotta a gondolatait az elmúlással kapcsolatban, a halállal kapcsolatban, mert hogy azt gondolom, hogy nagyon sok embert, nagyon sok idős embert foglalkoztat már ez a kérdés, és kicsit ilyen tabuként kezeljük, nem beszélünk róla, úgyhogy én külön hálás Igen. vagyok, hogy megosztotta, Igen. hogy bizony-bizony vannak ilyen félelmei.
1: Igen,
0: elmondta, hogy ez milyen érzés.
1: Szépen, hogy felkeresett, és időt szentelt rá, és jó egészséget kívánok.
0: Én köszönöm, hogy itt volt velünk. Vigyázzon magára. Minden jót, Klára. Köszönöm. Csókolom.
1: Minden jót. Köszönöm. Viszont hallásra.
0: Klárát hallották. Most pedig jön Balog Marianna és Bolya Mátyás, valamint a Tudta-e népzenei szótár. Utána pedig Egri József és a Túl az Operencián szól a Dankó Rádióban. Megköszönöm a megtisztelő figyelmet. Popovics Lászlót hallották. Találkozunk holnap délután 5 órától ismét. Minden jót. Viszont hallásra.

0: Napi népzenei szótárunkban ma népzenei nyomozóiroda Bolya Mátyással és Balog Mariannával.
1: A Burdon Folk Bandet is megihlette a moldvai magyarok Gergely dallama. Sőt, egészen hasonló zenei eszközöket alkalmaznak, mint a héten bemutatott Rézeleje fanfárosok. A csavar az, hogy ez a zenekar az egykori Lembergben alkot, vagyis egy ukrán zenekar, akik szívesen merítenek ihletet magyar dallamokból.
2: A Népzenei Nyomozó Iroda 554. adását hallják.
1: A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetők Balog Marianna és Bolya Mátyás.

az összeállítás Sime Gergely tánc, zárójelben pedig szörba. Az utóbbi egy román tánc elnevezés, amely egy triolás lüktetésű tánc típusra utal. Még egy további dallam is megjelenik, amelyet a moldvaiak románca néven ismernek, számunkra pedig Weiner Leó szerzeménye után kitörölhetetlenül rókatáncként éget be a közösségi zenei memóriába. A dallamvivő főszereplők ebben a zenekarban a hegedűk, játékosaik szépen, pontosan, kisével tisztán interpretálják a megtanult idegen anyagot. Nevükhöz méltóan valóban sok a burdon hangzás, vagyis a harmónia nem, vagy csak néha mozdul, inkább orgonapontként van jelen. A szám lassú építkezéssel vonul előre és jut el a zárásig, kellemes hangképpel, mindenféle meglepetés nélkül.

0: dal és népszokások zenéjével idézik fel Mohács és a török hódoltság sokrétű emlékezetét. Várjuk Önöket a Carmina Danubiana zenekar tagjaival, köztük Dr. Juhász Katalin néprajzkutatóval szombaton 10 óra 4 perctől. Hallgassuk együtt a Mohács Mohács mit hoztál ránk című koncertet.
1: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 18 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó estét kívánok, a hírszerkesztő Deme Tíme a nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Főbb híreink egy-egy mondatban. Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát, jelentette be a miniszterelnök. Novemberben utalvány formájában kézbesítik az iskolakezdési támogatás második részletét. Napos felhős idő várható, elszórtan záporokkal. Jönnek a részletek. Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát. Az erről szóló kormánydöntést Magyar Péter miniszterelnök jelentette be. A kormányfő elmondta, a vizsgálat minden olyan országgyűlési képviselőre, miniszterelnökre, miniszterre, államtitkárra, kormánybiztosra és miniszterelnöki biztosra kiterjed, akinek az elmúlt 5 évben szűnt meg a megbízatása. A NAV akár 20 évre visszamenőleg és a hozzátartozók vagyonát is vizsgálhatja majd. Magyar Péter közölte azt is, a törvényjavaslatot haladéktalanul az ország gyűlés elé terjesztik. Utalvány formájában novemberben kézbesítik az iskolakezdési támogatás második részletét, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos felhívta a figyelmet, akik az első részletet bankszámlára kapták, de azóta lakhelyet változtattak, azoknak érdemes ellenőrizniük, hogy a megfelelő címük szerepele a magyar államkincstár rendszerében. Szeptemberben 20-áig kell bejelenteni a változást, amit az ügyfélkapunk keresztül is megtehetnek. Ismét légitámadás ért egy lengyel határhoz közeli benzinkutat Ukrajnában. A lengyel légteret nem sértették meg a drónok, de a járőröző vadászgépek ezúttal is felszálltak. Átmenetileg lezártak két lengyel országi repteret. A lengyel kormányfő azt mondta, egyre több jel utal arra, hogy Oroszország a háború kiterjesztésére készül. Donald Tusk hangsúlyozta, az incidens aznap történt, amikor Lengyelországban megemlékeznek az 1939-es szovjet támadás évfordulójára. Őrizetbe vették az iszlám állam egy merényletet tervező hívét Németországban. Brémában egy templom lett volna a tervezett terrorcselekmény első célpontja, már egy lőfegyvert is beszerzett. A gyanúsított egy iraki állampolgár, és a merényletéhez egy másik szemét is beszervezett, de az ő személyazonossága még nem ismert. Holnap kezdődnek az alsóházi választások Oroszországban. Összesen 10 párt indul. Az állami Dumába 450 képviselő kerülhet be. Ezzel egy időben több helyen helyhatósági és regionális önkormányzati választások is lesznek. Dmitrij Medvegyev, a kormányzó egységes Oroszország párt elnöke, pártja győzelmére számít. Vlagyimir Putyin orosz elnök pedig azt mondta, hogy a választásokon való részvétel közös hozzájárulás a győzelemhez. Ingyenes közösségi koncerteket ad országszerte a Budapesti Fesztivál Zenekar. Egyebek mellett zsinagógákban, templomokban és idős otthonokban szólaltatják meg Mozart, Vivaldi, Dvorzsák és Csajkovszkij dallamait. A koncertek ingyenesek, de regisztráció szükséges. A gyerekeknek szóló zenevár programjuk most először a Kisherceg történetét dolgozza fel. Az új produkciót elsőként a gyermekotthonban élő fiatalok és a turkevei gyerekek láthatják. Híreink végén az időjárásról. Ma még főképp a Dunántúlon, valamint az északi középhegységben előfordulhat kisebb esőzápor, reggel a déli határ mentén egy-egy zivatar sem kizárt. Holnap felszakadozik a felhőzet és több órás napsütés várható. Eső már csak elvétve lehet. Éjjel 8-16, holnap napközben 23-28 fokra számíthatunk. Kedves hallgatóink, 18 óra múlt 4 perccel.
1: Túl az óperencián. A Dankó Rádió Operett műsora vendégekkel, érdekes történetekkel és klasszikus operett slágerekkel. Túl az óperencián. A házigazda Egri József.

árvak és virágszál. Énekelte Kincses Veronika és Molnár András Kálmán Imre a Montmartre Ibolya cím operettjéből. Ezzel a felvétellel vette kezdetét Túl az operencián című műsorunk. Szeretettel köszöntöm Önöket, és kellemes csütörtök estét kívánok minden kedves hallgatónknak. Önök a Dankó Rádiót, a Magyar Zene Rádióját hallgatják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Tartsanak velünk ma is, hiszen olyan nagyszerű művészeket hallhatnak, mint Lukács Anita, Pitti Katalin vagy Jávor Pál. De elsőként itt a Magyar Zene Rádiójában Németh Marika hangján csendül fel az Álmaimban már láttalak című dal, Ábrahám Pál 3-1 a szerelem javára című operettjéből. Ezután pedig Lehár Ferenc a Mosolyországa című operettjéből következik a Vágyom egy nő után Ninduk Hoang Long előadásában. Jó szórakozást kívánunk!

túl az Operencián, a Dankó Rádióban. Frank Whitehorn Rudolf című musicaljében Rudolf trónörökös és Vecsera Mária szenvedélyes, romantikus, ám tragikus végű szerelme elevenedik meg a színpadon, drámai dallamokkal és ikonikus slágerekkel kísérve. Ez a musical volt az első amerikai zenés darab, amelynek világpremierjét Magyarországon tartották. Az ősbemutatóra 2006. május 26-án került sor a Budapesti Operett Színházban, Zöldi Gergely fordításában, Kerényi Miklós Gábor rendezésében. A magyar dalszövegek Zöldi Gergely, Kerényi Miklós Gábor és Somogyi Szilárd nevéhez fűződnek. A musical azóta is a zenés színházak sikerdarabja, dalai pedig önállóan is nagy népszerűségre tettek szert. Most hallgassuk meg ebből a musicalből a Csak Szerelem című dalt Jónás Andrea előadásában. Túl az Operencián.

Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó kedves hallgatókat is. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Juhász Levente, Mikszát Kálmán, Szente Vajk és Galambos Attila Beszélő Köntös című musicaljéből Ort Péter énekelte a Nincs Tovább című dalt. A folytatásban Andrew Lloyd Webber az Operaház Fantomja című musicaljéből következik egy részlet Lukács Anita, Fisul Mónika, Homonnai Zsolt és Vadás Zsolt előadásában. Túl az operencián.

túl az operencián, a Magyar Zene Rádiójában. A cigány szerelem minden bizonnyal legismertebb dala a Messze a nagy erdő, ám keletkezésének történetét talán már kevesebben ismerik. A dal az eredeti bécsi bemutatón még nem szerepelt a darabban. A dal ugyanis kifejezetten a pesti közönségnek készült, méghozzá Fedáksári ösztönzésére. Amikor Pesten megkezdődtek a cigány szerelem próbái, Fedáksári Bécsbe utazott, hogy megnézze Leo Fall új darabját. Az előadást Lehár Ferenc páholyából nézte végig. A zeneszerző pedig természetesen érdeklődött a Király Színházban zajló próbák felől. Fedák ekkor elmondta neki, hogy érzése szerint hiányzik még a darabból egy igazán nagy, szívhez szóló dal, amelyet a pesti közönség azonnal a szívébe zárhat. Lehár másnap reggelre el is készült az új dallal, amely óriási sikert aratott, és hamarosan a cigány szerelem egyik legnépszerűbb dalává vált. Most pedig csendüljön fel Lehár Ferenc gyönyörű dallama a Messze a nagy erdő Pitti Katalin előadásában. Túl az operencián.

kedves hallgatóink. Jávor Pál az 1930-as, 40-es években valóságos kultuszt teremtett. Az elegancia, az udvariasság testet öltött alakja volt, és természetesen nők ezrei rajongtak a később fogalommá vált Jávor Bajusz és Jávor Kalap gazdájáért. A sármos szívtiprót olyan népszerű filmekben láthattuk, mint például a Köszönöm, hogy elgázolt, a Csúnya lány, a Noszti fiú esete Tóth Marival, a Halálos tavasz, a Szerelem nem szégyen, a Dankó Pista, vagy épp az Egy csók és más semmi. És most csendüljön fel az 1940-es a Szerelem nem szégyen című filmből, Kis Angyal Ernő dala. Jaj, de szép kék szeme van magának, énekel Tolnai Klári és Jávor Pál. Túl az óperencián.

Önök a Dankó Rádiót hallgatják, benne Túl az Operencián című műsorunkat. Ismét az Erkel Színház színpadán a Trón című musical, amely a 15. század közepének izgalmas történelmi eseményeit eleveníti meg, bemutatva a Hunyadi család felemelkedését. Juhász Levente, Szente Vajk és Galambos Attila nagyszabású zenés darabját holnaptól 3 estén át újra láthatja a közönség Szente Vajk rendezésében. Jó szórakozást kívánunk! És most csendüljön fel Erkel Ferenc Hunyadi László című operájából, a Palotás. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarát Medvecki Ádám vezényli. Dankó Rádió.

kedves hallgatóink! Túl az Operencián című műsorunkat Hector Berlioz Rákóczi indulójával zárjuk. Köszönöm, hogy velünk voltak ma is. Szeretettel várom Önöket holnap is. Hamarosan híreket mondunk, majd érkezik a 20 csak prímás Morvai Noémivel, amit népzenei műsorunk a Táncházban követ Vasvári Anna Máriával. Köszönöm munkatársaimnak a segítséget. A szerkesztő D. Szabó Ágota, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, a hangmérnök Fóti Tamás. Az ő nevükben is szép estét, és további jó rádiózást kívánok Önöknek. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Vigyázzanak magukra, viszont hallásra. Dankó Rádió.

0: Műsor ajánló.
1: Világzenei koncert a Dankó Rádióban ezen a héten is. Ők nem a cigányzene forrását használják,

0: Jó estét kívánok! A hírszerkesztő Deme Tíme a nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Főbb híreink egy-egy mondatban. Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát. Holnap kezdődnek az alsóházi választások Oroszországban. Napos felhős idő várható, elszórtan záporokkal. Jönnek a részletek. Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát. Az erről szóló kormánydöntést Magyar Péter miniszterelnök jelentette be. A kormányfő elmondta, a vizsgálat minden olyan országgyűlési képviselőre, miniszterelnökre, miniszterre, államtitkára, kormánybiztosra és miniszterelnöki biztosra kiterjed, akinek az elmúlt 5 évben szűnt meg a megbízatása. A NAV akár 20 évre visszamenőleg és a hozzátartozók vagyonát is vizsgálhatja majd. Magyar Péter közölte azt is, a törvényjavaslatot haladéktalanul az országgyűlés elé terjesztik. Az árréstop megszüntetését sürgeti a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A testület szerint az intézkedésre már nincs szükség, sem az infláció ellen, sem a vállalkozások versenyképességének védelmében. Emlékeztettek arra, hogy már korábban is jelezték, a közvetlen árszabályozási beavatkozások legfeljebb rövid távon segíthetnek a fogyasztói árak mérséklésében. Az árréstopot az előző kormány vezette be tavaly márciusban. Kármán András pénzügyminiszter az áprilisi parlamenti választás után az árréstop fokozatos kivezetéséről beszélt, majd júniusban a tárca azt közölte, hogy egyelőre nincs napirenden a megszüntetése. Feljelentette a szerbiai földhivatalt a Vajdasági Magyar Nemzeti Tanács, mert a hatóság bizonyos esetekben nem jegyzett be ingatlanokat, arra hivatkozva, hogy a szerződés magyar nyelven készült. A Vajdasági Magyarok Kisebbségi Önkormányzatának elnöke szerint ez sérti a magyarok közösség hivatalos nyelvhasználatához fűződő jogait. A szerbiai törvények értelmében egy nemzeti kisebbség nyelvét kötelező egyenrangú hivatalos nyelvnek tekinteni, ha a lakosság 15%-át eléri az adott népcsoport lélekszáma. Holnap kezdődnek az alsóházi választások Oroszországban. Összesen 10 párt indul. Az állami dumába 450 képviselő kerülhet be. Dmitrij Medvegyev, a kormányzó egységes Oroszország pártelnöke, pártja győzelmére számít. Vlagyimir Putyin orosz elnök pedig azt mondta, hogy a választásokon való részvétel közös hozzájárulás a győzelemhez. Oroszországban péntektől vasárnapig választják meg a szövetségi alsóház képviselői mellett 11 régió vezetőjét, valamint szavaznak 39 regionális törvényhozás tagjairól is. Több mint 110 millió választó dönt, több mint 20 ezer képviselői mandátum és választott tisztség sorsáról. Idehaza Krasznahorkai László tiszteletére rendeztek ünnepséget az ELTE megújult Refort kerti kampuszán. A rendezvényen felavatták az épület együttes új olvasóterét is. Krasznahorkai László az egyetem egykori hallgatója holnap veszi át az ELTE díszdoktori címét. Ezren vehetnek részt a Magyar Vöröskereszt hétvégi szűrővizsgálatain. Holnaptól vasárnapig 10 helyszínen végeznek, egyebek mellett vérnyomás és vércukorszintmérést a 40 év feletti férfiaknál, PSA szintmérést a nőknél, emlővizsgálatot. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Végül az időjárásról. Éjszaka felszakadozik a felhőzet, majd holnap több órás napsütés várható. Eső már csak elvétve fordulhat elő. A szél holnapra mindenütt mérséklődik. Éjszaka 8-16, napközben 23-28 fok között alakul a hőmérséklet. Kedves hallgatóink, 19 óra múlt 4 perccel.
1: Húsz csak prímás. Nóta csokor a Dankó rádióban. A mikrofonnál Morvai.
2: Leszállt a csendeség. Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Már is kezdjük mai húscsak prímásunkat itt a Dankó Rádióban, méghozzá László Imre és Peszeki Ádám hallgatójával. A Duna Televízió egyik 2022-es felvételéről hamarosan Várnai Adriánt és ifjabb Berki Béla zenekarát hallják. Utána Johann Jánosék játsszák el a Rozmaring, Rozmaring című andalgót Lugosi Kati kíséreteként. Ez utóbbi felvétel Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban készült. Tartsanak velünk, kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok!

A mai Hús csak prímást Káti Ferenc egyik csodálatos hallgatójával folytatjuk, mely 2023-ban az év magyar nótája szavazáson a nyertes dal lett. Ez az Akácos út, amelyet nem sokára Reményi Sándor és Lakatos Sándor zenekarának előadásában élvezhetünk. Aztán Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból, meghallgathatjuk Kis Angyal Ernő andalgóját, Jenei Gábor és Budai Sándor zenekarának előadásában. Jaj, de szép kék szeme van magának! Csak azért iszom én. Ez Sándor Jenő és Kellér Dezső csárdásának címe. A dalt nem sokára Bokor János, a 2023-as év életműdíjasa énekli, akinek majd Tordai Zoltán zenekara játszik.

0: sem akarok egy kislányra.
1: Egy muzslai és két budapesti dankóklubos felvételt játszunk önöknek a folytatásban. Az egyik budapesti felvétel a Sára Sándor vetítőteremben készült 2026. februárjában, Farkas Rozikával és Berki Péter zenekarával. Ez lesz majd Dóci József csárdása, Vett a rózsám, piros sejem, viganót én nékem. A másik budapesti felvétel 2016 áprilisi, a Tália Színházból való, Bányai Mártonnal és ifjabb Berki Béla zenekarával rögzítettük, Simonfi Kálmán és Lisznyai Kálmán hallgatójából. Jaj, de szépen muzsikálnak! Mindezek előtt azonban jöjjön az Estharang, Budai Beatrix és Németh Csicsó József zenekarának tolmácsolásában.

Kedves hallgatóink, önöknél továbbra is a Magyar Zene Rádiója szól, ez pedig benne Huscsak Prímásunk. A folytatásban az Álmodó Tiszapart című hallgatót játsszuk, Sándor Jenő és Füredi Imre szerzeményét, Szász Kati és Juhan János zenekarának tolmácsolásában. Majd Tolnai András elénekli az Örmester úr Fekete Subája című csárdást, ifja Berki Béla és zenekara kíséretével. Maradjanak továbbra is velünk!

Hamarosan Benedek Katalin elénekli a Brassói Cenk oldalán című dalt Balázs József és zenekara kíséretével. Majd Szerettem egyet, ez lesz Lerj József és Segesdi László frisse, Lente Lajostól hangzik el.

Forgó szélnek, sodró szélnek címmel Murgács Kálmán írt hallgatót. A dalt nem sokára Újvári Marikától és Csóka Gyula zenekarától halljuk. A felvétel pedig Jó ebédhez szól a nóta című műsorunkban készült, csak úgy, mint a következő dal esetében. Ez a dal pedig Erős Béla és Farkas Imre andalgója lesz. A kalauz azt kiáltja Debrecen, Kolostyák Gyula énekel és Budai Sándor zenekara játszik. Kukorica csalán címmel Kalmár Magda, Szántó Ferenc és Nádor József csárdását énekli, míg Farkas Zsolt, akinek a száztagú cigányzenekar kamarazenekara muzsikál, Boka Károly és Heródek Sándor név frissével örvendeztet meg minket. Ez lesz a Csit csak rózsám.

0: kedvem, sarkantyunk peng, a szoknya lebben, perdő, fordulj, karomba várom, ezt a csuda csárdás fogyásig járom.
1: Kék, ne felejts! Fonyó Barbarával folytatjuk, valamint ifja Berki Béla zenekarával, akiktől Serli Lajos és Kazalicki Antal hallgatóját halljuk. Majd Tűzpiros Rózsa szálcímmel, Cserkuti Sándor és Tüttő János andalgójával örvendeztet meg minket Gáti Pál és Miskolci Balogh Zoltán zenekara.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: A kanyargó tisza parítján.

0: öreg zöld dallamok.
1: Mindenkinek van egy álom, az enyém te lettél.
0: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Az utolsó dalhoz érkeztünk, már ami a mai húscsök prímást illeti. Valamikor mennyi könnyet hullattam én. Archív felvételről játsszuk a dalt. Farkas Jenő címbalmon játszik, és Farkas Jenő zenekara is hallható a felvételen. Köszönöm valamennyi kollégám nevében, hogy ezúttal is velünk tartottak. Reméljük, hogy a folytatásban is hallgatói maradnak a Dankó Rádiónak. Én most búcsúzom, Morvai Noémit hallották, viszont hallásra.

0: műsorajánló. Oda várt övében,
1: három táncot járnak. Szeptember 19-én, szombaton, 10 óra 4 perctől indul őszi népzenei stúdió koncert sorozatunk. Első vendégünk a Carmina Danubiana zenekar lesz, akik a Mohácsi csata 500. évfordulóján történeti énekekkel, balladákkal és népszokások zenéjével idézik fel Mohács és a török hódoltság sokrétű emlékezetét. Várjuk Önöket a Carmina Danubiana zenekar tagjaival, köztük dr. Juhász Katalin néprajzkutatóval, szombaton 10 óra 4 perctől. Hallgassuk együtt a Mohács Mohács mit hoztál ránk című koncertet.
2: Egy mondat, amelyet 143 éve újra és újra hallunk. Küzdj és bízva bízzál! Madách Imre, az Ember tragédiája című művének ősbemutatója előtt tisztelegve ünnepeljük együtt a Magyar Dráma Napját szeptember 21-én a Közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 20 óra. Hírek a Dankó Rádióban.

0: Gyurcsány Ferenc kabinetje. A krízissel való szembenézés helyett elsősorban a korábban meghirdetett reformterveire, például a vízidíj bevezetésének előkészítésére összpontosított. Ma 20 éve annak, hogy nyilvánosságra került az úgynevezett ősződi beszéd, amelyben az akkori miniszterelnök elismeri, hazugságokkal nyerték meg a 2006-os országgyűlési választást. A kiszivárgott beszéd egyik következményeként később több utcai összecsapás is történt a fővárosban. Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát. Az erről szóló kormánydöntést Magyar Péter miniszterelnök jelentette be. A kormányfő elmondta, a vizsgálat minden olyan országgyűlési képviselőre, miniszterelnökre, miniszterre, államtitkárra, kormánybiztosra és miniszterelnöki biztosra kiterjed, akinek az elmúlt 5 évben szűnt meg a megbízatása, a NAV akár 20 évre visszamenőleg, és a hozzátartozók vagyonát is vizsgálhatja majd. Magyar Péter közölte azt is, a törvényjavaslatot haladéktalanul az országgyűlés elé terjesztik. Letartóztattak 2 embert a Volánbusz ügy gyanúsítottjai közül. A kényszerintézkedést 1 hónapra rendelte el a Budai Központi Kerületi Bíróság, közölte a Központi Nyomozó Főügyészség. Hozzátette, az ügyben eddig már 5 embert hallgattak ki gyanúsítottként. Bár neveket a főügyészség nem említett, a 24.hu úgy tudja, hogy Jelinek Dániel üzletembert, az Indotek Group vezérigazgatóját és Szívek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT volt vezérigazgatóját tartóztatták le. Megtartotta alakuló ülését a Független Közmédia Testület. Feladata a közszolgálati média működésének felügyelete, valamint a közmédia függetlenségének védelme és a gazdasági társaságai feletti tulajdonosi jogok gyakorlása. Az országgyűlés 6 tagot választott a testületbe, elnöke Bayer Judit. Utalvány formájában novemberben kézbesítik az iskolakezdési támogatás második részletét, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos felhívta a figyelmet, akik az első részletet bankszámlára kapták, de azóta lakhelyet változtattak, azoknak érdemes ellenőrizniük, hogy a megfelelő címük szerepele a Magyar Államkincstár rendszerében. Szeptember 20-áig kell bejelenteni a változást, amit az ügyfélkapunk keresztül is megtehetnek. Egyre több a szifiliszes csecsemő Magyarországon, tavaly 91-en születtek ezzel a betegséggel, ezért szigorú eljárásrendet vezetnek be a kórházakban. Az édesanyáknak a terhességük első és második trimeszterében is kötelező a szűrés. Az egészségügyi miniszter már járványról beszél. Hegedű Zsolt azt mondta, hogy a betegség terjedésének oka egyebek mellett a rosszul működő nemi beteggondozói rendszer és a szexuális edukáció hiánya. Híreink végén a várható időjárásról. Kellemes őszi időnk lesz, több órás napsütéssel, eső már csak elvétve fordulhat elő holnap. A szél mindenütt mérséklődik. Éjszaka 8-16, napközben 23-28 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Táncházban. Talpra való népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.

0: Dali Babőr.
1: Jó estét kívánok! Nádasdy Fanni, Pár Julcsi és Tímársára, azaz a Dalinda a Kapella Trió felvételével indult mai népzenei összeállításunk, melyben többször is megidézzük egy-egy asszonymulatság hangulatát. Most például Egy imesiét, az énekesek Tímársára, Dúc Erzsébet, Enyedi Ágnes, Égető Emese, Horváth Sára, Pár Julianna és Sós Réka lesznek. Utána pedig Sós Réka, akivel Tímársára a Sebő együttesben is együtt énekel, Nyéki Emesével játszik lassú és sebes magyarost, szintén gyimesből.

Ismét egy Asszony mulatság dalai szólnak Táncházban című műsorunkban. Az énekesek Sós Réka, Ábrahám Brigitta, Bartolf Zsuzsanna, Básics Branka, Héja Bella, Juhász Kitti, Pár Julianna, Raksányi Boglárka és Tímár Sára, akiket Németh András és Borbély Mihály kísér. A felvétel 2012-ben készült a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem egyik vizsgakoncertjén. A Tisza-alpári asszonymulatság után pedig e vidék patkaporos bájait idézzük meg a Bokros Zenekar és a Bársony Mihály Népdalkör segítségével.

kedves hallgatóink, Táncházban című műsorunk elején hallhatták már többször is a fiatal, tehetséges énekesnőt, Tímár Sárát. 2018-ban megjelent Minek nevezzelek című albumáról választottam egy nyiradonyi csokrot, mely után Korsós Kinga, Korpás Réka és Rékasi Emese fúj nyiradonyi summás dalokat.

Az előbbi nyíradonyi dalok után következzenek Kispaládiak a Tárkány trió előadásában. A Szatmári Keserves és Botoló után Tárkány Kovács Bálint, Fekete Márton, becenevén Kispuma és Molnár Péter, azaz a Tárkány trió Cimbalom Prímás című albumáról a dunántúli Benevendel tánca, majd a Vasvári Virtuóz című összeállítás zárja ma esti Táncházban című műsorunkat. Ezek előtt én szokás szerint el is búcsúzom önöktől, munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Wolf Attila nevében is megköszönve ma esti figyelmüket. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották. Népzenei műsorainkat csak úgy, mint a Dankó Rádió többi adását újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: A pontos idő 21 óra. Népek dalai. A Danko Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
2: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Indul a Népek dalai, a világzenei válogatás. Esténként 9-től éjfélig beutazzuk az egész földet és a színes világzenei forgatagban, amellett, hogy érintjük a föld különböző pontjait, sok-sok magyar világzene is megszólal, például a hét előadójától, a Zűrös Bandától. Adunk ma is óráról órára 5 magyar világzenét az elmúlt 5 év terméséből. Látogatást teszünk Kanadában, Angliában, most pedig irány Görögország.

0: Világzenei programunkat hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Következzen most a hét előadója, a hazai Zűrös Banda. A csapatból Varga Kornél mesél nekünk egész héten muzsikáikról és az egész formációról, amely ugye több nép felvételeiből, dallamaiból rakja össze saját zenéjét, de hogy hogyan válogatják össze a zenei témákat, melyik dalban melyik nemzet dallamaiból tesznek, és abból mennyi kerül bele, erről mesél most Varga Kornél.
1: A fülünkre meg a szívünkre hallgatunk, tehát nincs az, hogy most erről és erről a tájegységről, tehát hogy csak azonos tájegységen belül, vagy csak azonos nemzetnek a zenén belül, hanem ami illik a fülünknek, egy népdal, mit tudom én, egy magyar népdal mellé, ez de hasonlít a valamire. Most csak mondok egy példát, mert ez nem ilyen egyszerű nyilván, de körülbelül, ez hasonlít arra a bolgár instrumentális dal. Nézzük csak, rakjuk össze a kettőt, tökre illik, és akkor így igazából fül után csináljuk, ami jó érzés nekünk.
0: Varga Kornélt hallottuk, az Zűrös Banda játszik a következő percekben, íme a Pirini Lagzi.

Világzenei válogatásunkat hallják, ez a Népek dalai a Dankó Rádióban. A héten nagyon sok hazai világzenét adunk. Következzen most újra egy ötös fokat az elmúlt öt év terméséből. Egy 26-os muzsikával indítunk Csík Jánossal és a Mezzóval. Aztán a Pannonia All Stars Ska Orchestrától halljuk egy népdal feldolgozását Nádasdy Fanni hangjával. Ez lesz majd a Híjeszkenk, vagyis a Híjei szőlőknek aljába című népdal átirata. Majd Gubik Petra következik, Szirtes Edina Mókussal készült el közösen a Csillagfény csókolgat című daluk. Utána a Makán felvételét játsszuk, ebben Okos Viola énekel, Isten látja a dal címe. Az ötös fokat végén pedig a Karavál familiától szól a Miláj, vagyis a Nyár című dal. Következzen öt magyar világzene az elmúlt öt év terméséből. Nyitja az ötös fogatot Csík János és a Mezzó zenekar, egy 26-os dal tőlük, az

ízlelje meg, kóstoljon bele, próbálja ki. Világzenei válogatás a Dankó Rádióban minden este 9-től éjfélig. 9-től éjfélig. 9-től éjfélig.

Dankó Rádió népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazin.

A Dankó Rádió világzenei programja szól, ez a Népek dalai. Holnap pénteken is lesz világzenei koncert, mégpedig színpadunkon, a képzeletbeli színpadon 23 óra után a Partnógraszt áll majd. A csapat egy kis szabolcsi faluból indult, de ma már a legtöbb budapesti helyet is meg tudják tölteni. Kanyargós út vezetett idáig. Először külföldön váltak ismerté, a hazai zenei véráramba pedig a Dal című tévé.

Barnógrasz egy nemzetközileg is ismert és elismert, a tradicionális hagyományokra nagy hangsúlyt fektető, ám de attól bátran el is rugaszkodó formáció. Vezetőjem Olá József egyszer arról mesélt, hogy mi az a zene, ami arra inspirálta, hogy maga is muzsikus legyen. A zenész azt mondja, őt nem egyetlen zene inspirálta, hanem egy hangszer, mégpedig a gitár. A családjában a bátyja, az unokatestvérei is gitároztak, ezért az volt a legelérhetőbb hangszer. Bár bevallja, először megtanult játszani a hangszeren, és csak ezután szerette meg. És hogy miért jó barnógrasztot hallgatni? Olá József azt mondja, ha azt akarod érezni, hogy öröm élni, hogy összeszorul a szíved egy-egy dallam hallatán, hogy felhőtlen boldogságot élsz át, akkor érdemes meghallgatnod a barnógrasztot. A Barnógrasz zenekar koncertjét holnap hallhatják, 23 óra után.

0: Hamarosan 10 óra folytatódik a Népek Dalai a Dankó Rádióban, vadonatúj világzenével Algériából.
1: A pontos idő 22 óra. Népek Dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Folytatódik a Népek Dalai, a világzenei válogatás. Egészen éjfélig tart mai programunk, örülök, hogy bennünket választottak. Érintjük ma még például Dél-Afrikát és Skóciát is. Adunk öt magyar világzenét az elmúlt öt év terméséből, most pedig irány Algéria, vadonatúj világzenét hallgatunk. Szóvád Massi az előadó, egy arab nyelvű felvétel szól tőle, aminek a címe az, hogy Szamt, ez annyit tesz, hogy csend, hallgatás.

0: Világzenei programunkat hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Folytassuk most a hét előadójával, jön a Zűrös Banda, egész héten szól tőlük muzsika óráról órára, és mindeközben a zenekar egyik tagja, Varga Kornél be is mutatja magukat. Most éppen arról mesél Kornél, hogy ő hagyományőrzőnek tartja a formációt.
1: Nekem nagyon szimpatikus a hagyományőrzés, csak mi nem azok vagyunk. Abban a tekintetben, hogy mondjuk a dallamhangszeresek úgy játsszák, meg az énekesnőnk is úgy énekli, ahogy kell, meg a díszítéseket, de mi nem az autentikus népzenei vonalat képviseljük, amit én speciál, meg szerintem a többiek is mi nagyon szeretjük. Ez a zenekar, a Zűrös Banda, ez nem feltétlenül erről szól. Világzenének szoktak minket definiálni, de a világzene szó is már olyan, tehát van, akiben negatív érzelmeket kelt, de hát most hova lehet sorolni? Igazából mi népzenéket játszunk, csak saját hangszereléssel. Mindegyik tradicionális, instrumentális dallam vagy népdal. Kicsit mi persze átharmonizáltuk, a lüktetést megváltoztattuk, kipótolgattuk ezzel azzal.
0: Varga Kornélt hallottuk a Zűrös Bandából. Ők következnek most, daluk a Macedón Metálos.

Inforádiót hallgatják. Kedves hallgatóink, a héten nagyon sok magyar világzenét hallanak nálunk. Esténként óráról órára szól egy-egy ötös fogat az elmúlt öt év terméséből. A Baselán nyitja a sort, aztán Robi Lakatos tangó lemezéről következik egy dal, a lengyel Gák Tangó közreműködésével török tangót hallunk tőlük. Majd egy Cserepes Károly remix szól a Little Wife című dal. Ezt az Essencia produkció követi Bognár Szilviával, úgy, ahogy az elején, ez a dal címe. Az ötös fogat végén pedig a Romengo dala szól, Ha az Isten címmel. Elsőként játszon egy kiváló fiatal magyar csapat, a Baselán. Egyik első daluk ez a Sejsukár.

Dankó Rádió népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel.

Öt magyar világzenét hallottunk az elmúlt öt év terméséből. A Bachelán játszott, szólt egy dal Robi Lakatostól és a Gang Tangótól a Tangó lemezükről. Aztán Cserepes Károlytól egy remix a Little Wife, majd az Essencia produkciótól és Bognár Szilvitől, úgy, ahogy az elején, a végén pedig a Romengo vers feldolgozását játszottuk. A következő órában is jön majd öt magyar világzene az elmúlt öt év terméséből itt a Dankó Rádióban. Most 2003-as világzenével folytatjuk. A következő dal előadója Richard Bona, a címe Teddy Kálo.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Iszlandig. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfél.

0: Rövidesen 11 óra folytatódik a Népek Dalai a Dankó Rádióban. A következő dalt Maliból, illetve Szudánból kaptuk.
1: A pontos idő 23 óra. Népek Dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Folytatódik a Népek Dalai. Ez a világzenei válogatás éjfélig a Dankó Rádióban. A színes világzenei forgatagban jön ma még 5 magyar világzene az elmúlt 5 év terméséből. Adunk majd egy Bob Marley feldolgozást. Hallunk egészen friss világzenét Kínából. Most pedig egy félig mali, félig szudáni világzene következik a Tina Riven zenekartól és a kiváló szudáni énekesnőtől Sulafa Eliasztól. Ez vadonatúj muzsikájuk, a Sagerat Assan.

0: Itt a Dankó Rádió, a népek dalait hallják a világzenei válogatást. Következzen most a hét előadója, egy kiváló magyar formáció, amelyet igazi világzenei szupercsapatnak is tituláltak megalakulásukkor, nevük Zűrös Banda. Tény, hogy a zenekar tagjai korábban már kiváló formációkban szerepeltek, és most együtt is nagyot alkotnak. A csapatból Varga Kornél mesél nekünk a héten muzsikáikról, most például arról a dalról, amely mindjárt felcsendül, a címe Nem fújnak most olyan szelek.
1: Itt is egy fúzió, ez egy magyar-szlováti népdal, és egy bolgár népdal fúziója. A bolgár népdal itt az instrumentális téma, mi instrumentálisan játszunk ezek a közjátékok.
0: Varga Kornélt hallottuk a Zűrös Bandából, ők következnek a Dankó Rádióban. Ez egy 2016-os felvétel, Nem fújnak most olyan szelek.

Világzenei válogatásunkat hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Következzen most 5 magyar világzene az elmúlt 5 év terméséből. Egész héten nagyon sok hazai muzsikát hallanak nálunk. Az FMR dúója nyitja a sort. Aztán következik egy Dankó Rádiós felvétel a Szélműves zenekartól a Magdaléna című dal. Őket a Csalga követi a Voltam Én című felvétellel. Majd egy kis roma muzsika az Etnoromtól, a Kelattuka muzika, majd a legvégén egy nagyon jól sikerült dal már 2026-ból, a Kerekes Band és a Dalinda közös felvétele, a Szent János Bogár. Következzen 5 magyar világzene az elmúlt 5 év terméséből, az FMR nyitja a sort, íme tőlük a Look

Ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Holnap is lesz koncert nálunk. Pénteken este a Parnógraszt koncertjét hallhatják. A Roma Népzenei Együttest 1987-ben alapították. Nevük jelentése Fehér Ló. A zenekar Szabolcs-Szatmár Bereg megyében gyűjtött hiteles cigányzenét játszik magyarul és románi nyelven. A zenekar alapfelállása szűken 10 tag, de a szabolcsi Baszalb községben, ahol alakultak, a faló szinte minden lakosa énekes és táncos is. Ezért alkalmanként akár 20-an is zenélnek, és a csapat mellett néha egy 10 tagú tánccsoport is szerepel. Parnógraszt zenekar jó néhány nagylemezzel büszkélkedhet már, közülük a 2002-es Rávágok a zongorára, a 7. helyen is szerepelt az európai világzenei ranglistán. Muzsikájuk mára bejárta az egész világot. 2004-ben a BBC is forgatott róluk filmet, 2008-ban Indiában kutatták zenei gyökereiket, egy évvel később pedig az Egyesült Államokban adtak 20 állomásos turnét.

Rövidesen éjfélkor véget ér a népek dalai. A Dankó Rádió világzenei válogatását hallották. Remélem tetszett a program, a Média Klikken korábbi műsorainkat is meghallgathatják újra. A gyártásvezető Sztányolszky Imre, a hangmérnök Wolf Attila volt, én pedig búcsúzom, találkozunk holnap este is 9-kor itt a Dankó Rádióban.

le radiole. A pontos idő, éjfél.

a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Köszöntjük hallgatóinkat! Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: A pontos idő 1 óra. Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. 20 csak prímás. Nóta csokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Már is kezdjük 20 csak prímás című egyórás zenei összeállításunkat itt a Dankó Rádióban. Ha kedvük és idejük is engedi, tartsanak velünk! Az első dalunk az Azt mondják, hogy szerencsém van című hallgató lesz, mely Eszt Nagy Endre és Dóri József szerzeménye. Szőlősi Emesét halljuk majd, és Miskolci Balogh Zoltán zenekarát. Aztán Vágó Bernadett és Miller Zoltán elénekli nekünk Csorba Gyula és Szántó Ferenc dalát, Volt-e már szívedben fájdalom? A felvétel 2022-ben készült a Magyar Zeneházában, a Dankó Rádió 10. születésnapi gála műsorán 2022. december 20-án. A felvételen Lakatos Miklóst és zenekarát is halljuk majd. Tartsanak velünk, kellemes rádiózást kívánok!

Holnapra lefekszik. Sallai Misi hallgatójával folytatjuk, valamint azzal a művésznővel, aki 2023-ban átvehette a Dankó Rádió Magyar Nóta díját. Ő Hatvani Kisgyöngyi, akit majd Bajor Gizi követ archív felvételről, Budai Dénes és Kovács Mihály dalával. Most már mindegy. Szőke kislány csit-csit-csit. Ez Dankó Pista és Bósa Lajos egyik közös szerzeménye. Hamarosan egy Duna televíziós felvételről szól a Csárdás, Kalcagi Nagy Zoltán és ifjabb Bergi Béla zenekarának előadásában. Aztán Magyari Imréjék muzsikálnak, Urbán Katalin pedig elénekli Magyari Imre és Brand István frissét, melynek címe 33 rózsafámon.

노래기는

dichen mir im Leben nimmt es öfter. Ich kann mal

Harkányi, János Hidai és Mányi Dankó klubos felvételekkel folytatódik a Hús csak prímás. A Mányi Ady Endre művelődési házban 2017. május 22-én vendégeskedtünk. Velünk volt Sándor Dezső zenekara, és többek között Kalina Enikő is színpadra lépett. A művészektől nem sokára Ejzeman Mihály és Szilágyi László frisse szól. Három dinnye van egy tálon. Leszler József és Cserkuti Sándor andalgóját Vigyázz, mert szúr a rózsa ága címmel Tarnai Kis László énekli, akinek Berki Péter zenekara játszik. Dankó Pista és Béke Fiantal hallgatója már is kezdődik Domoszlai Sándor és Lakatos Miklós zenekarának jóvoltából Eltörött a hegedűm.

Hot noch mal, hot tut ja. Ich tut ja, ich tut ja.

Három kislány ül a padon. Az iménti percekben Nagy Izabella és Veres Károly zenekarának előadásában Szerdahelyi János és Heródek Sándor négycsárdását hallottuk. Önöknél még mindig a hús csak prímás szól, tehát ez még mindig a Dankó Rádió, amelyben a folytatásban Simon Boglárkát és Budai Sándor zenekarát hallják. Messze mentél, nagyon messze. Ányos Laci hallgatója után majd Lengyel Miska csárdására is sort kerítünk. Ez a legény most kezd nékem tetszeni. 1965-ből dalol majd Jákó Vera, és muzsikál Magyar Imre együttese.

Rózsa Bokormal jöttem a világra, Csala Judittól szól hamarosan a csárdás, majd Szirmai László frissét Éliás Tibor énekli el, a Szép asszony beszedelem. A művész úrnak majd Bangó János zenekara játszik.

0: barna piros menyecske.
1: A szép asszony veszedelem, csuda dolog a szerelem, nagyon vigyáz a szívedre, kis pajtás. Mint egy kertész a virágra, jobb, ha vigyázol rája, ne legyen a rózsa ágon vad pajtás. Azt hazudja éjjel-napra gondol rád, sokkal előbb megcsalna, mint gondolnád. Az a biztos, ahogy lehet az

0: az a biztos, ahogy lehet, tartsd nyitva a két szemedet, szép asszonya, sok mindent megér.
1: Minden nagy örömnek nagy bánata vége. Vándormadár, ha elindulsz, messze délnek. Szeretőt keresek, és egy kicsi ház van a domb tetején. Ezekkel a nótákkal folytatjuk. Sándor Jolán és Németh Gyula frissét majd Szalai László énekli el. Gáspár Anni pedig Dóci József csárdásával érkezik, valamint ifjabb Berki Béla zenekarával. Ezt megelőzően Szerdahelyi János és Heródek Sándorné andalgóját Koltai Lászlótól és Varga Jenő zenekarától játsszuk önöknek. Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból. Most azonban jöjjön a hallgató, már is Fényes György énekel, akinek ifjabb Berki Béla zenekara muzsikál.

0: Eşka motor var zokiş lokodum kedeyi. Gere oda édes potli nyegyi.
1: Könnyek nélkül élni könnyebb. Szerdahelyi János hallgatójának címe ez. Egy 2022-es felvételről hamarosan Hajnal Nikolettet és Tordai Zoltán zenekarát halljuk. Majd Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból, Dóka Zsuzsa és Bősi Szabó László énekel nekünk, este van, én pedig várok rád. Szántó Ferenc dalát Bangó János zenekara muzsikálja el. Jaj, de nagyon régen volt. Vihari János csádását majd Pataki Istvántól hallgathatjuk meg.

a szíve ebben. Csak azt érzem, hogy sajok, talán szerelmes vagyok, rabja lettem egy.

0: kaparna.
1: Kedves hallgatóink, ez volt az Icarica Kukorica Szabó Szilvia tolmácsolásában. Barta Henrik és Kubányi György frisse után eljött az idő, hogy elbúcsúzzam önöktől. Valamennyi kollégám nevében köszönöm meg tisztelő figyelmüket. Reméljük, hogy a folytatásban is a Dankó Rádiót hallgatják. Ehhez kívánunk további jó szórakozást. Most lassú csárdást játszik nekünk ifjabb Déki Lakatos Sándor és zenekara, valamint Vadász Károly, ő klarinéton. Köszönöm tehát a figyelmet, Morvai Noémit hallották, viszont hallásra!

Pontos idő, 2 óra. Most a Dankó Rádió tegnap esti műsorának ismétlését hallják. Táncházban. Talpalávaló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.